0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az országrendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Pest Erzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Helyi Közlekedési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható szombaton, és eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

FM 92.5. Egli.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyák napi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál természetesen Csemőben május 2-án szombaton reggel 7 órától. Virágvásár a Hétvezér téren lesz most is, a főzőfesztivál pedig a Templom téren. A programok a Templom téren 10 órakor a Csemői Nefelej csoboda és mini bölcsöde, illetve a szülők műsorával indul majd. Utána jönnek az általános iskolások, 11 órától az Alma együttes, lesz majd jó ebédhez szólanóta, fellép majd a Nyársapáti népdalkör, a Cegléd-Berceli Német Nemzetiségi Kultúra Egyesület táncsoportja is, természetesen kihirdetik majd a főzőverseny eredményét is 14 órától. Ezt követi 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntője, majd Petőfi Sándor anyám tyúkja című versét Gájer Bálinttal szavalják el a csemőiek, mert hogy Gájer Bálint is a vendég lesz Csemőben, Swing and Pop koncertjével lép fel. 16 órától Tombola sorsolás, 17 órától a Cegléd Tánc együttes műsora várja a Csemőbe látogatókat, és a napot 18 órától Buli zárja a Szignál együttessel. Ingyenes rendezvényről van szó, melynek szervezője a Csemői Faluvédő és Szépítő Egyesület, valamint Csemő Község Önkormányzata. Tehát anyák napi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál május 2-án szombaton reggel 7 órától Csemőben. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéal vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vámmegállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Van a

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbe zárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szok.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Mesterzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületből a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Helyi Közlekedési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható szombaton, és eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Yeah!
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál Tóth Barbi.
2: És Vörös Tándi, szép estét! Sziasztok, készcsók! Mindig megvariálom a sorrendet, ez egy újítás.
1: Ez itt már a Cegléd hangja. És a mai kérdésünk hát egy eléggé megosztó kérdés lesz, legalábbis én úgy gondolom. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? Önnek mi a véleménye? 0635-92-92-t kívánság kukat ceglidradio.hu, de megtalálnak minket Facebookon is, www.facebook.com/ceglidradio.
2: Igen, nem sütészhetünk minden nap, és nem is csináljuk azt sem, hogy álmodozunk arra, hogy milyen születés, hogy partit rittyentene nekünk egy zenekar, hogyha megérkezne a semmiből, akár a múltból, akár Amerikából, bárhonnan, hanem néha foglalkoznunk kell kicsit komolyabb témákkal is, és azért lehet érdekes ez a kérdés, mert szerintem két fő aspektusból lehet megnézni azt, hogy melyik munka, amit a társadalom nem becsül meg elég. Az egyik az, hogy a saját életünkre mik vannak hatással, és esetleg ott.
1: És mi inkább ezzel foglalkozunk.
2: Én valószínűleg igen, de belegondolhatunk azokba is, hogy valaki, aki ezt a munkát csinálja, akár van köze hozzánk, akár nincs, az meg van becsülve, meg van elbecsülve eléggé.
1: Igen, lehet a környezetre azért jobban rálátunk, vagy átéljük, vagy a mindennapjaink során gyakrabban találkozunk vele lényegében. Te mit gondolsz erről?
2: Én alapvetően azt gondolom, hogy ugye ez a diplomás vagyok, szakmunkás vagyok kérdés, ez kicsúcsosodik olyan szinten manapság már, hogy régebben azt mondták a mi szüleink, hogy azért tanuljunk tovább, abból nem lehet baj. És van olyan barátom, aki sokkal kevesebbet tanult, mint én, és legalább kétszer annyit keres egy másfajta munkával, de azt a szakmát kitanulta rendesen. Olyan is van, aki meg sem szakmát nem tanult ki, sem diplomája nincsen, és neki meg mázlia volt, és azért keres többet, mint én, meg vannak önök is, akiknek nem jött össze annyira a dolog, és ők viszont alattam helyezkednek el. Ebben nincs igazság igazából, mert az embernek azért nehéz olyan munkát találni, ami nem csak, hogy alkalmas rá, ő mint ember, hanem még élvezi is, és jól is keres vele. Tehát ezt a kombót nagyon nehéz, de most arról beszélünk, hogy mennyire megbecsült egy munka, és én rögtön fölhoznám a rádiós szakmát. Minket, rádiósokat meg lehetne jobban becsülni. Nem itt Cegléden, hanem világszerte. Hát azért ez mégiscsak egy olyan szakma, ami, hogyha benyomsz egy gombot a rádiódon, az autóban, vagy a konyhádban, vagy bárhol, akkor itt teljesen ingyen jönnek a zenék, és emberek hangulatot csinálnak, és beszélgetnek, és stb. És kicsit kezd kiveszni, attól félek itt a Spotify, az internet és minden világában, mert hogy mindenki csak azt hallgat, amit ő akar, de így, hogy
1: nincsen szöveg, nem?
2: Rádió csatornák között lehet választani, akár 8-10 rádiót egy helyről lehet fogni simán, valahol még többet is, az már nem olyan értékes manapság sajnos.
1: Én úgy láttam erről egy ilyen kutatást, hogy ez ilyen, tehát hogy olyan 30%-a az embereknek hallgatja a rádiót, és ez egyébként régebben is így volt, tehát a rádió az valamilyen szinten tartja ezt a szintet, nem mondom azt, hogy csökkent, tehát ebben a kutatásban pont azt vizsgálták. A tévé az óriásit esett. Az online felületek azok meg hatalmasat ugrottak. Tehát ez viszont érdekes volt, hogy egy ekkorát esett a tévé, mert én például azt nem gondoltam volna.
2: Az nagyon érdekes, hogy régebben egy-két internetes sztár az el tudott indulni azért, mert szerepelt a tévében. Most pedig a tévé műsorokban hívnak internetes szerepeket, sztárokat, influencereket azért, hogy a nézettséget hozzák vissza. Úgyhogy tényleg nagyon fordult. Egyébként nem komolyan mondtam a rádióst, nyilván jobban örülnék, hogyha minden ember rádiót hallgatna, mert akkor még többekhez tudnánk szólni, de egyébként a szociális munkásokat venném legelőre ebben a listában, akik tényleg emberekért tesznek, sokszor nagyon kevés fizetésért, és sokszor akár a saját családjukkal töltött időt is feláldozzák azért, hogy segíthessenek másokon.
1: És lelkileg is megviseli őket.
2: És valószínűleg igen.
1: Erről a diplomás véleményről én is kifejteném a magamét, hogy ebben van valami, ez már egy ilyen társadalmi elvárás lett. Pedig egyébként fontos lenne az, hogyha tanulunk, nekem mindig azt mondták, hogy azért tanuljak, mert hogy az az egyetlen egy dolog, amit nem vehet el tőlem senki, az a tudás, amit megszereztem. És én egyébként, én úgy gondolom, hogy a mai napig azért nyitott vagyok az újra, meg sokat olvasok, meg próbálom azért fejleszteni magamat, viszont nem azért csinálom, mert a társadalom ezt várja el. Vagy, tehát, hogy egyáltalán nincs bennem ez. És abban viszont, ezt biztos sokan hallották, amit Rákóczi Feri is mondott, kollégánk, mondhatjuk így, hogy inkább legyen egy boldog asztalos, mint egy szomorú milliárdos valaki. Hogyha őt az érdekli. És tényleg, szerintem egyébként a szakemberek meg vannak becsülve. Mármint, hogy abból a szempontból, hogy csak...
2: Meg vannak fizetve?
1: Nem csak az, hogy meg vannak fizetve, de szerintem jól keresnek, jobban keresnek egyébként. De nem csak ilyen szempontból, hanem én soha nem láttam azt, de lehet, hogy ez az én hiányosságom, vagy én nem figyeltem meg jobban, de hogy sosem láttam azt, hogy valaki lekezelné őket, hiszen ki vannak szolgáltatva. Nagyon kevés a jó szakember. Ő dönti el, hogy mikor megy el, hogy mit szerez be, hogy
2: de
1: milyen hamar...
2: ezzel vissza is élnek néhány esetben, tisztelt a kivételnek, de azért
1: van
2: pontosan
1: rá példa.
2: Azért, mert tudják, hogy el lehet húzni az időt, főleg, hogyha esetleg órabérben dolgoznak. A munkát nem feltétlenül tökéletesen végzi el, de nincs, aki jobban megcsinálja. Tehát vannak ilyen helyzetek is, és ezért nehéz ezt jól eldönteni.
1: Igen, azért gondolom azt, hogy én például őket nem ide sorolnám. Lehet, hogy a diploma miatt igen, tehát ez is ilyen vegyes érzésekkel, vagy vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan. Én úgy látom, hogy a kétkezi munkát, a kőműveseket, esetleg utcasebrő vagy takarítókat inkább éri e fajta ilyen megkülönböztetés, vagy nem tudom. Én nagyon szívesen beállok, tehát amikor a rádióban is akkor jött a takarítónéni, amikor én voltam bent, és én mondjuk elvégeztem a munkámat, de még bent maradtam valameddig, volt olyan, hogy beálltam segíteni. Tehát, hogy engem ez egyáltalán nem... Én egyáltalán nem érzem ezt. És olyan furcsa, hogy másoknál viszont volt olyan énekesnő, aki jött a stúdióba, és hogy azért nem köszönte a kolléganőnek, mert azt hitte, hogy ő csak idézőjelesen, csak egy asszisztens, vagy takarító, vagy teljesen mindegy, hogy mi. Tehát, hogy nekem ez viszont...
2: Ember számosra kell venni. Tehát...
1: Na, nekem ilyenkor akkor ecsüljed a másik a szememben.
2: Jó, tehát, de hogy... amúgy is az a típus vagy, aki... hogyha mondjuk takarító nő jönne hozzájuk, akkor inkább kitakarítasz, meg rendet raksz egy kicsit, nehogy más lássa, hogy nincs rend.
1: Segíteni akarok neki, meg én úgy gondolom, hogy a mosatlan, vagy a mosogatás az nem az ő feladata. Tehát, hogy nálam ilyen nincsen, de tényleg annyira, aki így áll ezekhez az emberekhez, tehát nem lenne, aki megcsinálja, aki így áll ezekhez az emberekhez, az az én szememben csökken, mint ember.
2: Ígérjük, kedves hallgatók, hogy önökre is sor kerül majd ebben a műsorban. Melyik az a munka, amit társadalmilag nem becsülnek meg eléggé? Nem csak mi, nem csak a főnökök, hanem így az egész társadalmat tekintsük, vegyük ebbe a kérdésbe bele, és akkor meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Írjanak bátran 0635 92 92.

0: folytatódik itt a 92-től a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, a Cegléd hangja azzal a kérdéssel, hogy melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé. Írják meg önök is a véleményüket. 0635 92 92, kívánságukat@cegledradio.hu, illetve www.facebook.com/cegledradio.
1: Szilvi azt írja, hogy az összes szakmai és fizikai munka. Mondjuk ennél nyugodtan lehet konkrétabban is leírni a dolgokat, de szakmai és fizikai, de tulajdonképpen minden munka szakmai, ha belegondolok, nem?
0: Igen. Anita azt írja, hogy a szakembert.
1: Igen, erről pont beszélgettünk az első blogban, hogy azért manapság már, mivel ritka jó szakember, meg is vannak fizetve, annál kevesebb az ideje, ő osztja be saját magának, de nem tudunk beleszólni szakmailag a munkájába, tehát el is tudja húzni, tehát ez mindig kétélű fegyver. Úgyhogy,
0: hát én nagyon meg voltam elégedve az összessel, akik voltak nálam. Megmondom őszintén, hogy én annyira szerencsés voltam, és annyira köszönöm nekik, hogy esetleg hallgatják a műsort.
1: Hát igen, a villanyszerelőd volt némi közöm, azt tudom.
0: Igen, igen, mert édesapád volt, igen. Hát ő volt az egyik legprecízebb, tényleg őt. Na,
1: Anna Mária azt írja, hogy a kétkezi munkát nem becsülik eléggé.
0: Hasonlóan gondolkoznak a hallgatók is akkor.
1: Igen, és ez ugye, most gondolkozok, hogy milyen kategóriák esnek ebbe bele, mert
0: nem
1: az irodai, nem a rádiózás, nem a politika, hanem igen, a kőművestől kezdve a kertészen át, akár a pék.
0: Asztalos is.
1: Gyakorlatilag minden.
0: Tamás érdekes üzenetet írt, figyelj, az édesanyákat, akik minden család tűzhelye, a legkisebb közössége, egy normálisan működő társadalomnak nemzetnek, ezért nem elég csak hangoztatni, miközben a tenyerünkön kellene hordani mindegyik őjüket, legfőképpen mindenki égi édesanyját, Máriát.
1: Egyébként ezen gondolkoztam pont, hogy vannak azok a fajta munkák, és szerintem a legtöbb ilyen, ami valamilyen szinten elősegíti a társadalom működését. És nagyon kevés az a fajta munka, ami teljesen kiesik belőle. Tehát most mondok valamit, és nem bántásból, de én soha életemben nem akarok házat venni, mert mondjuk örököltem, lehet, hogy nekem egy ingatlan értékesítővel soha nem lesz dolgom az életem során. Tehát nekem ő nem tesz olyan sokat. De aki legyártja a cipőmet, aki a benzinkúton tudok tankolni, elmegyek a boltba vásárolni,
0: elviszik meg a szemetet.
1: Tudom hallgatni a rádiót a hazaúton, és akkor még este mondjuk valaki egy könyvbe írt nekem, nem nekem, a gyerekeimnek mesét, és azt fel tudom olvasni, akkor összeáll az életem ebből az egészből. Tehát tényleg nagyon sokan veszünk részt abban, hogy egy ember élete jól működjön.
0: De ez most a édesanyáról jutott eszedbe?
1: Nem.
0: Mert szerintem ezt egyébként jobban is ki lehet fejteni.
1: De igen. Mindenképpen munkának kéne tartani azt is, aki éppen anyuka, sőt, akár hogyha főállású édesanyja is. És egész életen keresztül 3-4-5, ki tudja hány.
0: Volt egy csajci, aki édesanyja volt, és nagyon sokan támadták ezért, hogy eltartják, és akkor mondta, hogy hát, hogyha ő adna egy számlát arról, hogy mondjuk mennyit keres egy takarítónő, mert hogy ő is ugye azt megcsinálja, azt a munkát, akkor mennyit keres egy szakács, akkor mennyit keres egy babysitter, tehát hogy ezeket mind-mind összeírja, és ezt odaadja a férjének, hogy na, itt van a bérem, meg hogy fizesse már ki valaki, mert hogy ő is dolgozik a gyerekek mellett, és a gyereknevelés mellett, akkor mennyit kapna havonta. És mondta, hogy tehát akkor ne dolgozzon valaki így, hogyha a férje be tud otthon segíteni. De ha mindketten dolgoznak, akkor egyszerűen képtelenség ennyi lábon megállni.
1: Kicsit visszakanyarodtunk a nem túl régen általunk is kicsit megpengetett húrokhoz a téma, hogy osztjuk fel a házi munkát egyrésztről, illetve hát hogy mi az a szolgáltatás, amit a másikért teszünk. Ezekre is volt szó nemrégiben. Igen. Itt a Cegléd hangjában. Csilla nagyon jó összefoglalást írt nekünk. Azok a munkák, amelyekből nem tudja magát egy dolgozó ember fenntartani, olyan alapnak kellene lennie, hogy bármilyen munkát is végez az ember, az alap dolgokat gond nélkül ki tudja fizetni. Ez szerintem nagyon igaz, tehát hogyha az ember nem tud kijönni jól a saját életszínvonalán a munkája árából, akkor az azt jelenti, hogy nincs megbecsülve a munkája.
0: Igen,
1: és mondjuk anyai értelemben legalábbis.
0: Így van. Nem sokára visszatérünk egy-két közös ismerős után. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? 0635 92 92
2: FM 92 5.

0: 0-35-9-2-9-2-t kimensekukat.ceglidradio.hu, illetve www.facebook.com/ceglidradio.
1: Dávid egy nagyon jó összesítést írt nekünk szintén, ugyanúgy, mint nemrégiben Csilla, de más szemszögből vizsgálja. A társadalom három alappillérében, azaz egészségügy, oktatás és rendvédelem dolgozókat nem becsülik meg. Ez biztos, jól mutatja ezt a fluktuáció és a temperhiány.
0: Mert az a mai kérdésünk, hogy melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé.
1: Talán kezdtettem volna ezzel is, igen. De a lényeg az, hogy így van. Tehát igen, egészségügy, oktatás, rendvédelem. Itt most mindenhol van emberhiány is, és fluktuáció is, azaz cserélődés. Úgyhogy igen, őket talán jobban meg kéne becsülnünk, és ez mindig. Hát talán arra is jó az adás, hogy átgondoljuk ezt. És hogy van ilyen ismerősünk, van olyan dolgozónk, vagy például nekem nagypapám nemrég kórházban volt, és olyan jó volt azt hallani, hogy olyan jó emberek dolgoznak körülötte, és el tud velük beszélgetni, és ő azt nagyon szépen elmondta, hogy azt is megérte azt a nővérkét, akinek rossz a kedve. Mert hát nem könnyű a munka, amit végez, és nem is feltétlenül vannak jól megfizetve.
0: Tehát ő, sokat dolgoznak.
1: Ő nem bántódik meg azon, hogyha valakinek rosszabb a kedve körülötte. De azt mondta, hogy egyébként teljesen jó volt az ellátás, és kedvesek voltak, és mosolygósak, és így egész könnyen elment a dolog.
0: Én mondjuk a rendőrséggel kapcsolatosan én több információt hallottam. Van olyan is, aki rendőr ismerősöm, és vele beszélgettem. Ő például nem panaszkodott a bérére, de az is igaz, hogy a határnál van. Nem tudom, hogy van-e, biztos van valamennyi különbség közöttük, meg hogy ugye ez ilyen mentes.
1: Fontos ez a rész is, a bér rész, de a kedves hallgatók figyelmét is szeretném felhívni, nem csak a fizetettségre, hanem a társadalmi megbecsülésre is gondolunk ebben a műsorban, úgyhogy ezt is vegyék bele, mikor írnak nekünk a 0-35-9-2-9-2-5-re, csak ennyi kiegészítés.
0: Igen. Azt írja nekünk Manci, minden munkakörben van felületes, nem törődöm, lusta, és van lelkes, szorgalmas, teljes odaadással dolgozó. Na ennek a különbségére nem figyelnek sok munkáján, és egyformán kezelik, ugyanannyi bérért.
1: Ez is igaz. És akkor még nem beszéltünk a férfi-női különbségekről is, mert az is sok helyen még feltűnhet, vagy jelentkezhet, és ez is egy fontos része. Kereskedelmi dolgozók, írja nekünk Józsi. Uh-huh. Na, itt is többféle verzió van. Mert más egy kis magánélelmiszerboltban a mindenes, meg más az, mikor egy nagyobb, mondjuk ruhamárka üzletben ott vannak 6-7 is eladók.
0: Itt nem a vásárlókra gondolnak, hogy hogyan közelítik meg esetleg
1: de,
0: az eladót?
1: Arra is lehet, simán.
0: Mert én például arra gondoltam ebben az esetben, hogy nagyon sok panaszt láttam, meg olvastam kommentekben, hogy mivel, és ugyanez van a szolgáltatókkal is, aki szolgáltatást nyújtanak, hogy úgy vannak vele a vendégek esetleg, hogy hát tőlem kapod a pénzt, tehát hogy azt csinálok, amit akarok. Vagy
1: legalapabb nálam, hogyha valaki bármit, akár egy kaját hoz el, vagy valamilyen munkát végez, mondjuk egy redőnyjavítás, akkor megkérdezem az a dolgozót, hogy egy kávét megiszik-e, kér egy üdvét, stb. Tehát beszélgetünk, emberszámba kell venni, és nálam ez így működik, és hallom rengetegszer a boltban is, hogy az előttem lévő, aki fizet, köszönni sem tud, vagy amikor, mit tudom én, egy szórakozó helyen, ez a tipikus, hogy lesz egy kóla, és akkor lesz, nem a kérem szépen,

0: évvel előttem, és ennek az utórengéseit kapom én meg.
1: Igen, az
0: de,
1: is lehet.
0: De képes vagyok visszaszólni, mert hát az a dolga, hogy mosolyogjon, és akkor már elfelejtettem azt, hogy, azért, hogy nem így kéne az embertársainkhoz állni.
1: Igen, nem sokára visszatérünk, melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé. 0-30-5-9-2-5-9-2-t.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt még mindig a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és itt a 92-től a mai kérdésünk, melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé. 0635 92 92.
1: Eddig leghosszabb és legösszefoglalóbb üzenetünket írta meg nekünk Viki. Mentő, rendőr, pedagógus, takarító, szemétszállítók, stb. A tűzoltókat az emberek megbecsülik, csak a fizetésünk nem tükrözi ezt, nálunk sem. Pedig ha a szemetet nem viszik, vagy a takarító nem takarítani egy kórházi folyosót, műtőt, egyik sincs a másik nélkül. A pedagógus pedig tudást ad, írás, olvasás, számolás. Az egészségügy sem a régi már, a rendőrök munkáját is inkább hagyjuk kategória. És már az üzenet végén van egy kis nem megbecsülés.
0: Igen, szerintem is. Csilla azt írja, hogy többek között a nevelőszülőket. 0-24. De ott a gyerekek? Vagy nem tudom.
1: Hát a nevelőszülő az egy munka manapság már, mert ugye, hogy
0: igen, tudom.
1: Nálad lehet a nevel gyerek, akkor azért valamennyi fizetés kapsz
0: az
1: államtól.
0: Nem értem, hogy kitől nem érkezik a megbecsülés. Tehát most a bérre gondol, vagy a gyerekek, hogy nem becsülik meg?
1: Egyik se sem. A társadalom azt mondja, hogy ez egy olyan munka, hogy megúszós, szerintem.
0: Ja,
1: én legalábbis hallottam ilyet sokat, hogy azért vállal valaki 3 gyereket nevelni, hogy abból meglegyen a pénz, de a gyerekekkel nem foglalkozik, és ezt annyira általánosítják, holott simán benne van, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik szeretnék felnevelni azokat a gyerekeket.
0: Hát biztosan, persze. Nelly azt írja, hogy a postásokat. Én nem tudom, én imádom a postásunkat. Én nagyon szeretem. Még ahol laktam anyuméknál, régebben azt a postást, azt meg pláne nagyon kedvelem, úgyhogy nem
1: hát
0: tudom,
1: igen, jó,
0: el sem
1: mindig
0: tudom.
1: Mindig kétszer csenget, ugye? Meg szép zöldbe járnak, te nem tudom. De én is amúgy.
0: Nem, én azért kedvelem, mert nagyon aranyos, meg segítőkész, meg mosolygós, meg mindig mondja, hogy hú, tudja, hogy ilyenkor érek haza, és akkor azért jött erre. Tehát, hogy ilyen nagyon rendesek, tényleg, egy rossz szavam nincs rájuk.
1: Az egyik humorista meséli, csak a postásokra jutott eszembe, hogy az egyik barátja egy kirándulás során, hát rájött a vizelhetnék, és egy ott áll a kis kunyhó, körbekerített kis kunyhó kerítésénél elkezdett hát vizelni, és jött a kutya, mind az őrült, ugatott rájuk, rontott, stb., de egy 2 méterrel a kerítés előtt, amikor megérzte a szagokat, akkor megállt, körbeszaglázott, és aztán elsétált. És mondja, hogy hát ez a baj, hogy a postások így idejönnek, be sem mutatkoznak a vizeletükkel, úgyhogy azt javasolnám, minden postásnál legyen egy vízipisztoly feltöltve, és csak spicceljen oda a házak elé, és akkor így meg a kutyák számára be tudnak mutatkozni, és akkor nincs az, hogy mindig vitatkoznak velük, mert azért vannak ennyire kiszemelve a kutyák szemében a postások.
0: Én úgy tudom, hogy azért vannak alapvetően, tehát ennek viszont van igazság alapja, hogy ugye becsöngetnek, tehát hogy megérkezik egy idegen, a kutya az védi a házat, és mivel a postás ugye elvégzi a dolgát, tehát bedobja a levelet esetleg, vagy tovább teker, vagy csak ott megállt egyenlőre, a kutyának ez egy ilyen pozitív visszaigazolás.
1: Hát elüldözte
0: hogy sikerült, hogy sikerült elüldöznöm, ez az milyen király vagyok, megvédtem a házat. És utána ez így beívódik nekik, mert ez ilyen pozitív visszajelzés.
1: Simán lehet. Egyébként az a lényeg, hogy a postásokat nagyon megbecsüljük, és én is kedvelem a postásainkat.
0: No. Nem, mintha más nem kedvelnénk.
1: Igen, sőt, mindenki mást is kedvelünk, és mindenki kedveli a saját postását is. Én szociális szférában dolgozom, és nem vagyunk megbecsülve, úgy érzem, írja nekünk Zsuzsa.
0: Erről beszélgettünk többször.
1: És ennek is annyi ága van, tehát családsegítő, gyerekekkel foglalkozik, idősekkel foglalkozik, tehát annyi opció van, és mindegyik ágnak nagy bravó.
0: Meg egyébként szerintem a burnout szindróma az náluk sokkal hamarabb jelentkezik, ugye a kiégés veszélye. Akik emberekkel foglalkoznak, azok lelkileg is teljesen kimerülnek.
1: Nagyon rossz ez, de a tűzoltóknál is elég hamar tud jelentkezni a burnout. Vigyázzanak magukra.
0: Ajna, én nagyon nem bírom az ilyen morbid vicceket. Nem sokára visszatérünk. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? 0 35 92 92.

0: hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tette arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vámmegállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ami kedves hallgatóink, a Ceglét hangját hallgatják itt az FM 92-től, elkezdtük a második óránkat. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? Ez a kérdésünk. Tóth Barbi és Vörös Nenni várják a válaszokat itt az FM 92-tön, a 0635-92-92-re, de írhatnak Facebookon vagy e-mailen is, kívánságkukac@ceglitradio.hu. És már is megyünk tovább, méghozzá Éva üzenetével. Ő is a szociális szférát írja, és a gyermekvédelmet emelte még ki. De itt van nekünk Judit, aki azt írja, hogy a közalkalmazotti munka nincs megbecsülve. És egyébként ebben is van nagy igazság. Meg ügyfélszolgálatosok, call centeresek, még őket is szerintem csapjuk ide, mert azért szerintem ők mindent megtesznek, amikor várakoztatják a hívást. Nem az van, hogy kávézgatnak és éppen a pletykálnak valamelyik részében az irodának, hanem tényleg nem tudnak előbb hívást fogadni. Viszont, hogyha te már váltál 10 percet, akkor annyira felháborodva tudod fölvenni a telefont, meg tárgyalni velük. Én is néha elfelejtem, azért, mert egy munkai dolog miatt éppen fel vagyok paprikázva. Akkor néha úgy kezdek el beszélni velük, és volt már, aki rám szólt, hogy elnézést, uram, hát beszéljünk már rendesen, és akkor én kapok kézbe, hogy úristen, megint a saját indulataim elvittek valami irányba, de igen, a közalkalmazottakkal sem.
1: Pedig te annyira jól kezeled az indulataidat, én nem láttam, hogy így át tudod, ja, csak viccelek komolyan, de azért láttam a komoly arcodat, hogy megdöbbentél, de te tényleg ráül az arcodra, ott vége. Azt írja Ibolya, hogy szerintem a munkást kéne megbecsülni, aki végzi a rábízott feladatot, főleg a szakértelemmel és jól csinálja, akkor a munkást kéne megbecsülni. Mindegy, hogy ő most utcát cseper, vagy egy bankban ül, vagy tanár, vagy szociális munkás, orvos, vagy cipész, vagy akármi.
0: Valahogy azt kéne meglátnunk, igen, hogy ki az, aki tényleg elhivatottan végzi a munkáját, és mindent megtesz azért, hogy precízen, pontosan, esetleg kedvesen tudjon a többiekhez szólni, és azt mindenki értékelnünk kéne. Azzal egyébként semmi bajom, hogyha tényleg valaki nagyon flegma, és már több, nem első alkalommal, hanem, és már többször tapasztaltuk azt esetleg az esetében, hogy tényleg lekezelő, vagy nincs kedve, vagy unottan áll az egészhez, akkor az úgy persze kellemetlen, de, és akkor talán egy kicsit lehet, nem azt mondom, hogy bosszút állni, de hasonlóan reagálni.
1: Én azt nem szeretem, hogyha lekezelően beszélnek velem, főleg, hogy én mindenkivel próbálom megtalálni azt a normális hangot, és egyébként nem szokott ez gyakran előfordulni. Arra emlékszem, hogy amikor még kicsi voltam, akkor láttunk egy utcaseprőt, aki ott a mamáméknál sepregetett meg mindent, és akkor kérdeztem, hogy ez neki a munkája, és akkor mondta a mamám, hogy igen, és őt is ugyanúgy meg kell becsülni, mindenkit, aki dolgozik, és mindenkivel közösen együtt kell élni, mert nagyon sok mindent köszönhetünk nekik is, hogy egy elvon onnan azt takarítva, és annyira megmaradt ez bennem. És nekem furcsa az, hogyha valaki lekezelően beszél velük, vagy lenézi, vagy ilyesmi, mert ugye nálunk ez nem megszokott.
0: Hát főleg, hogyha belegondolnánk, hogy mondjuk csak egy 4 órát kéne sepregetnünk, lehet, hogy a derekunk, a kezünk, mindenünk beállna, meg a hátunk is. Ő meg napi szinten csinálja ezt, és lehet, hogy sokkal kimerítőbb és nehezebb az a fizikai rész, amit ő vállal.
1: Igen.
0: Annika azt írja, hogy a betegápoló a kórházakban. Nos igen, ez kicsit a szociális rész is, meg kicsit az egészségügy rész is. Ők pont a kettő között vannak valahol, és igen, néha kell durva dolgokat csinálniuk szegényeknek, és nem tudok nyilatkozni a fizetésről, de velük is tudnak lekezelőek lenni, akár fölülről, orvosi szintről, szerintem azért ilyen is előfordulhat, meg néha gondolom a betegek sem a legjobb hangulatban szólnak hozzá, de eleve beteg emberekről beszél.
1: Egyébként szerintem, akik így együtt dolgoznak az egészségügyben, azért igyekeznek egymás mellett kiállni. Tehát legtöbbször összetartanak, és nem hiszem azt, hogy előfordul, mindkét oldalról lehet hallani, hogy azért nem biztos, hogy a betegek sem úgy nyilvánulnak meg, ahogy illene vagy kellene, és valamikor elpattan az ápolóknál is a cérna. Nem tudunk igazságot tenni, nem lehet általánosítani itt sem. Szilvia azt írja, hogy a szociális területen dolgozókat, ez szerintem a leggyakoribb, amit a mai nap folyamán kaptunk, de hogy még milyen üzenetek érkeztek, nem sokára kiderül. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? 0635-92-92.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ceglid Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, továbbra is azzal a témával foglalkozunk, hogy melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg önök szerint eléggé. 0635 92 92. kívánságukat@ceglidradio.hu.
1: Egyébként ez is nagyon érdekes dolog, most ez csak eszembe jutott. A mondjuk kutya kozmetikus. Lehet, hogy valakinek soha nem volt kutyája, vagy ha volt is, soha nem vitt el még egy állatorvoshoz se oltásra. Van ilyen tartó is sajnos. Másnak meg lehet, hogy hát mondjuk gond van a szőrével, és senki más nem tudná megoldani a kutyája problémáját, csak egy kutya kozmetikus, és neki viszont mennyire jelentős az életében. És ő mennyire megbecsüli, mások meg mennyire nem tartják még csak szakmának sem ezt. Pedig azért nem egyszerű, és ott is van harapás veszély meg minden. Most csak eszembe jutott egy ilyen apróság.
0: Veszélyes is lehet.
1: Kicsit kirívó.
0: Bár inkább szerintem, akik már elviszik a kutyusokat, azoknál jól szocializáltak. Bár megmondom őszintén, hogy én is vittem el, és ráadásul nem a német juhászt, hanem a huskyt még, mert akkor csak ő volt, és inkább elmondták, hogy mivel keféljem ki a szőrét, meg hogy ápoljam, csak ne vigyem oda többször. Jó a szocializált kutyus, soha senkit nem harapott meg, ezt hozzáteszem, viszont nagyon nem szereti a fésülködést, úgyhogy most úgy néz ki az egész nálunk, hogy ilyen rohanok utána, ő fut el, a német juhász meg megfogja nekem. És akkor vagy sikerül annyira megcsinálni a szőrét, vagy pedig nem.
1: Meg ez egy már egy másik kérdés. Szaladni, és hát abba hullik a szőre, mikor vedlik.
0: Hát a szörnyűség, ami ott keresztül megy, úgyhogy meg is értem őket, hogy inkább elmondták, hogy hogyan kell ezt otthon elintézni, mert féltek tőle. Ugye úgy csinál, mintha oda kapna, de nem kap oda, de hát ez nekik nem garancia, meg ők nem ismerik a kutyát, tehát én hiába mondom azt, hogy nem fog harapni, ott kellett végig lennem is ugye tartanom a fejét, nekik is kényelmetlen volt így a kutyának, az pláne, ugye ő vonyított is, meg morgott, meg volt ott minden, úgyhogy előfordul igen ez is.
1: Balázs azt írja nekünk, hogy én katona vagyok, és talán egy normál hétköznapon nem látják nagy hasznunkat, esetleg vírus idején, zárójelbe tette hozzá. De ha valami baj lenne, akár csak egy árvíz, ott hasznosak tudnánk lenni. Mm. És főleg, ha nagyobb baj lenne, ezt teszem hozzá én, de ne legyen, és ne derüljön ki, de igen.
0: Én most a párom által jobban belelátok ebbe az egészbe, mármint ugye ő katona, és nem annyira egyszerű. Tehát ezek a gyakorlatok is, amik vannak, azok az ő életüket is nagyon megnehezíti, hogy folyton változás van, meg hogy nem tudják mindig, hogy mire számíthatnak, meg mire készülnek, illetve nem kellemes is. Tehát, hogy -2-3-4 fokban egy hálózsákban kint alszanak a hegy tetején, az sem biztos, hogy annyira szerencsés. Nehéz munkájuk van. Tehát nekik ez normális, hogy évente mondjuk, sőt, akik misszióba mennek ki, azok hosszabb időre, fél évre vagy tanfolyamokra, kiképzésre, évekre mennek ki, akár Amerikába, vagy bárhova távol a családtól. Nem egyszerű ez sem, viszont hát reméljük, hogy nem lesz szükség a segítségetekre semmilyen téren.
1: De és azt hangsúlyoznám, hogy mindenkinek köszönjük a munkáját, a hallgatóinak is, és akikről szó van, azoknak is.
0: Igen. Azt írja nekünk Ádám, hogy szerintem a kukás. Sokan lenézik őket, holott, ha nem lenne ember, aki vállalja, akkor egy szeméthalom lenne a föld. Igen, lehet büdös, meg ha elmondod, nem olyan kecsegtető, például ismerkedésnél, viszont annál hasznosabb a környezetnek, és nagy mértékben hozzájárul a föld védelméhez, szerintem legalábbis. Én őket is nagyon kedvelem, én a kukásokkal is nagyon jobban vagyok, de volt már olyan, hogy elfelejtettem kihúzni a kukát, és akkor visszajöttek, és felszedték, és bedobták, és akkor szoktam nekik adni ilyenkor valami kis üdítőt, vagy valami kis dobozos akármicsodát, nagyon rendesek.
1: Szintén egy humorista mondta azt, hogy ugye hát a kisgyerekkel általában a kukás szakma az nagyon meg van becsülve, és milyen jó, hogy utazhatnak az autónak hátul, és megszokta, hogy hát mindig integetni kell a kukásoknak, és sokszor azt veszi észre magán, hogy már hogyha a gyerek nincs ott, akkor is integet nekik, és nagyon furán érzi magát.
0: Kérdezte az egyik barátnőm, ő randizott egy kukás srácelőtt, egyáltalán nem zavarta ezt, de kérdezte, hogy van-e valami életcélja, vagy valamit, hogy szeretne elérni, és akkor mondta, hogy hát igen, eddig hátul ültem, vagy hátul lógtam, szeretném vezetni. És akkor ez ilyen szálló ige maradt nálunk. Vicces volt, de hát valaki ezt szereti, nincs ezzel semmi gond.
1: Ha nem megbecsült társadalmi munkákról beszélgetünk, hogyha ön is tud ilyet, akkor írja meg nekünk 0-35-92-92-t.
2: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A Volt Pest Erzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A szövetségi légügyi hivatal és a helyi közlekedési hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézifogyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható szombaton, és eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 0-35-5-9-2-9-2-t kívánságkukac.ceglidradio.hu, illetve www.facebook.com/ceglidradio. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé ön szerint?
1: Két úriember, László azt írja, hogy a kemény fizikai munka, József pedig azt írja, hogy az anyai munka. Érdekes, hogy pont József mondja, aki a Bibliában is, ugye? Na mindegy, ez csak egy ilyen kis mellékszál próbált lenni, Barbie, ezek szerint nem figyelt.
0: De figyeltem.
1: Én jónak gondoltam, de mindegy.
0: Figyeltem, csak én már annyira immunis vagyok az ilyen poénjaidra, hogy de reméljük, hogy a kedves hallgatók annyira.
1: Neked azért kell ilyenkor nevetni, hogy a hallgató tudja, hogy ez vicc volt.
0: De most magunkat szórakoztatjuk, hogy a hallgatókat. Azt írja nekünk Lia, hogy a vendéglátás. Na, amúgy ez érdekes. Tényleg bele sem gondolunk, hogy ők mennyit dolgoznak, meg még nem is került szóban a mai este folyamán.
1: És a vendéglátásból valamiért én rögtön arra asszociálok, hogy a pincérek pultosok. De akkor ott van még a stáb hátul is, akik mondjuk sütnek, főznek azért, hogy nekünk legyen valami finom kajánk. Úgyhogy igen, az egész vendéglátós szakma ilyen. Ott is lehet úgy hozzáállni, sajnos sokszor tapasztalom én is a környezetemben. Nem a barátaimat tekintve, hanem a mellettem ülő

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzeneteinkhez itt a 92-től Nagy Szegléd Rádióban. Melyik az a munka, amit a társadalom nem becsül meg eléggé? Ez volt a mai kérdésünk, és már is olvasom Szabolcs üzenetét. Azt írja, hogy a vendéglátásban dolgozót.
1: Ez így van. Erről már beszéltünk, László pedig csak annyit írt, hogy úgy önmagában a munkát nem becsülik eléggé szerintem. Ez is hát munkáltatója és közege válogatja szerintem, mert én tökre azt érzem, hogyha akár megyek az utcán és megszólítanak, hogy nah, de a múltkor, amikor énekeltél abban az adásban, az milyen király volt, hát nem ezzel szeretnék kitűnni egyébként, de hogy valamivel emlékezetesen tudtam alkotni, és akkor érzek egy kis megbecsülést, és az egy jó.
0: Amúgy nagyon jól tud esni. Nekem még mindig, és én ezt már lehet, hogy többször elmeséltem a hallgatóknak is, de bennem még mindig él a Ranka néni, aki a legelső telefonáló volt 6 évvel ezelőtt, és megdicsért, mert nyilván mindenki, amikor elkezdi az új munkáját, akkor nem biztos, hogy kedvenc lesz, hát én sem voltam az, meg nem is biztos, hogy az vagyok, de felhívott ez az Aranka néni, akit én nem ismertem, és mondta, hogy ő annyira szereti a hangomat, és olyan jó kedve lesz reggel. És akkora löketet adott nekem ahhoz, hogy szeressem ezt a munkát, és nagyon köszönöm neki, hogyha esetleg most is hallgat minket, hogy annyira szükségünk van a pozitív megerősítésre, hogy van értelme annak, amit csinálunk. És egyébként van még ilyen hallgató, köztük az, ilyenek a törzs hallgatóink, például Bori, aki majdnem minden este részt vesz az adásunkban, úgyhogy neki is köszönjük, meg persze mindenkinek, aki velünk tart.
1: Bocsánat, ilyen személyesre veszük a végét. A rádiós szakmai szempontból még egy kicsit élesebb helyzet, mert hogyha elkerülsz egy új munkahelyre újoncként, akkor is nagyon rossz az, hogy még nem vagy beilleszkedve, még nem tudod, hogy mit, hogy csinálj, hogy elrontasz valamit, extrán félsz. Itt viszont nem csak az van, hogy a munkatársaid között vagy egy közegben, hanem ez kiszól az egész városnak is, vagy akár az egész országnak egy nagyobb rádióban, és akkor ott megszólalni, meg ott jól csinálni, mikor érzed a bizonytalanságot, úgy nagyon nehéz.
0: És eltelik 6 év, és még mindig hallgatod a bakijaidat.
1: Igen, igen.
0: Hogyha volt esetleg.
1: És hogyha ennek ellenére is jön valami pozitív, akkor az tényleg nagyon nagy löket tud lenni.
0: Én doping. Mondtad. Mihály azt írja, az elmegyógyintézeti ápolók tevékenységét, ha bár most nem teljesen mellőzve van, azon bizonyos jelek arra mutatnak, hogy erősen keresett munkakör lesz. Nekik nagyon nehéz lehet. És nem csak az ápolóknak, hanem azt szerintem mindenkinek.
1: Igen, és nem csak az elmegyógyintézetben, hanem vannak, abonyban is van egy speciális otthon, és ott a korlátozott, a spélyfészségűeket is kezelik, gyógyítják, gondozzák. Hát az is valami elképesztő lehet.
0: Hát itt is van Cegléden ilyen.
1: Vagy beteg gyerekekkel foglalkozni, ezek mind olyanok, ami nagyon-nagyon leterhelő, nehéz, de ugyanakkor valószínűleg én ebben bízom, hogy legalábbis az őket mindenki motiválja, hogy segíthetnek valakin.
0: Hát azt azért minden nap szembesülni ezzel, ilyen esetekkel nagyon nehéz lehet lelkileg feldolgozni. Ezt valahogy ki kell zárniuk szerintem.
1: A társadalmiak hasznos munkát nem becsülik eléggé, ezt írt a László, és utcasepregetéssel zárom én a mai adást, nem azzal, hogy azt fogom csinálni, hanem azzal, hogy beolvasom, hogy Molnár Sándor ezt írta nekünk. Utcasepregetés, igen. Hasznos.
0: Azt írja nekünk Zsuzsanna, szerintem a szakmunkások nincsenek megbecsülve, illetve a házi munka is jobb lenne, hogyha a nagyobb tiszteletnek örvendene.
1: Egyébként igen, azt is valahogy díjaznunk kéne, és minden háztartásban, nem csak egy-két helyen, mert van, ahol kiveszik a részüket ugye az emberek, vagy pedig tényleg nagyon hálásak egy anyukának, hogy éppen megcsinál mindent, de ez nem mindenhol van így. Néha kicsit nehezebb és komolyabb témát is érintünk, és ennek is lesz folytatása, kedves hallgatók, mert még van üzenetünk, de majd egy másik alkalommal, holnap mással jelentkezik a Cegléd hangja. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Én még annyit fűznék hozzá, hogy ebből szerintem, hogyha már egy ember másképp áll ezekhez a szakmánkhoz, akkor már elértük a célunkat. Köszönöm én is megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
2: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: Jó reggelt, Cegléd, Vörös Nándi köszönti önöket, megérkeztem, és nem csak én, hanem az idei első Vörös Nándi nap is, tartsanak velünk, mindenkinek jó rádiózást!
1: A Cegléd Rádióban!
2: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szüdészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felsőtárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.

0: Jó reggelt, Ceglét!
1: Néhány szó a közlekedőkhöz. Kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak. Felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányba a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek, a Ceglét Rádió!

0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.
1: Jó reggel, Cegléd! Kedves hallgatók, 9 perc elmúlt el reggel 6 óra, és önök május 2-án szombaton Vörös Nándit hallják a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. Ez az idei első Vörös Nándi nap, és biztos nem az utolsó. Húzzunk bele, mostantól egészen 18 óráig én leszek önökkel, sőt, igazából nem is mostantól, mert a Cegléd hangját már hallhatták, és egy másik adást meg hallhatnak majd este 8-tól itt az FM 92.5-ön, tehát tényleg igaz lesz a mai napra, hogy Vörös Nándi napot tartunk. De emellett jönnek a zenék is, mindjárt itt van Mark Ronson és Bruno Mars az Uptown Funk-kal 2014-ből, de jön majd a Kamrád, Marshmello és a Unique is többek között, és ebben az órában igyekszem információkkal bombázni önöket. Remélem, be nem tartanak, mindenkinek kellemes ébredést, és jó

Kedves hallgatók, a mai napon a Pingvin Patika az ügyeletes, amelyet a Múzeum utca 2-4 szám alatt találnak. A telefonszámuk 53-as körzet 500-295. Az ügyelet 19-től 22 óráig működik. Ma is kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Néhány szó a várható időjárásról. Ma napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, de nyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Helyenként élénk lesz a légmozgás. Reggel még 5-7 fokos lesz a levegő, délután a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Beszéljünk egy kicsit a mai napról, kedves hallgatók. Sajnos világnapunk nincsen a mai napon, mert hogy tegnap volt a munka ünnepe, holnap pedig a Nemzetközi Sajtószabadság napja lesz, de május 2-án nincsen semmi, úgyhogy kénytelenek lesznek beírni velem és az idei első Vörös Nándi nappal, tehát 2026-ban az első olyan nap, amit elejétől a végéig velem, Vörös Nándival töltetnek itt a Cegli Rádióban. Én itt leszek önökkel, remélem önök is velem, egészen 18 óráig, és aztán még 2 órát 8-tól 10-ig a Ceglit hangjában. Jó rádiózást!

Hamarosan érkeznek a fél hetes hírek, kedves hallgatók, de előtte egy friss dalt mutatok önöknek. Nagy Bogi és Tess közöse a Jól leszek újra című felvétel érkezik 2026-ból természetesen. Hallgassuk meg, aztán pedig érkeznek a friss hírek.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szüdészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyers olaj hordónkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.

0: reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony-Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek, a Cegléd Rádió!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezér téren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne Felejts Óvoda és Mini Bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma Együttes, 12 órától Jó Ebédhez szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát Népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúr Egyesület társcsoportját láthatják, 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét, Gájár Bálinttal szavalja

Szabadság tér 5 per ám. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárceglét.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt gyermek@könyvtarceglet.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást!

Margaret Island dala, veled minden után már is, Martin Garrix és Jax közöse a Told You So, aztán pedig a Solveig érkezik a Miatta című 2023-as lágerrel.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Lássuk, mi vár ránk a következő órákban itt a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók. Ugyebár a következő órában fellapozzuk majd a kalendáriumot, megnézzük, milyen híres eseményeknek van évfordulója ezen a napon, és születésnaposaink is lesznek. Na meg, érkezik majd a horoszkóp, és 9 óra után már Szatmári Gábor érkezik méghozzá egy beszélgetéssel, a mai csemői programokról lesz szó egy kicsivel részletesebben, már csak ezekért is, meg talán Vörös Nándi miatt is érdemes velünk tartani, aki egészen 18 óráig lesz, leszek önökkel. Jó rádiózást!
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelbejtést, rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést.
1: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz. Kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávval haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

0: reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
1: Jó reggelt, Cegléd! Bizony-bizony már 7 óra is elmúlt, és önök a Cegléd rádiót hallgatják az FM 92-t. Ön Vörös Nendi köszönti a most bekapcsolódó hallgatókat. Bizony, május 2-a van, és ez a szombat lesz az idei első Vörös Nendi nap, persze nem az utolsó. Hamarosan érkezik Robin Thicke és Pharrell Williams a Blurred Lines-szal 2013-ból, de itt lesz ebben az órában Dr. Béres, Zörb és a One T is többek között. Mindezek mellett fellapozzuk majd a kalendáriumot, és hamarosan sort kerítünk a horoszkópra is. Mindezek mellett sok-sok információval várom önöket, tartsanak velünk, mindenkinek jó rádiózást!

0: Ügyeleti hírek!
1: Kedves hallgatók, egyelőre nem tudott beszámolni sem a katasztrófa védelem, sem a rendőrség semmilyen rendkívüli eseményről az elmúlt 24 órából. Ha mégis volt ilyen, és esetleg később erre fényderül, azt majd pótoljuk. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy nyugodt 24 órán vagyunk túl. Ezek voltak már az ügyeleti információk. Mindenki vigyázzon saját magára és értékeire is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Néhány szó a ceglédi közlekedőköz. A tegnapi Majális és Utcazene Fesztivál utómunkálatai még lezárásokkal járhatnak a Kossuth tér környékén. Mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen. Ezen kívül más lezárásról a városon belül nincsen hírünk. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út. Ipari park.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel, készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmel rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést.
1: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

0: reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
1: Néhány szó a közlekedőkhöz. Kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak. Felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony-Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávban haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek, a Cegléd Rádió!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezértéren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne Felejts Csovoda és Mini Bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma Együttes, 12 órától Jó Ebédhez szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát Népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúr Egyesület társcsoportját láthatják, 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét Gájár Bálinttal szavalják el majd a csemőiek, és Gájár Bálint rögtön utána egy swing pop koncertet is ad. 16 órától tombol a sorsolás, 17 órától fellép a Cegléd táncegyüttes, és 18 órától egészen éjfélig buli a Szignál együttessel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5/A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes.

40. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától. Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást!

0: Ceglédrádió.
1: Fellapozva a kalendáriumot, lássuk, milyen híres eseményeknek van évfordulója május 2-án. Pontosan 1100 éve ezen a napon volt a Sankt Galleni kaland. A magyar csapatok Sankt Gallenbe, Dél-Németország legnagyobb bencés monostorába mentek, hogy visszaszerezzék a tőlük korábban elrabolt kincseket. Ezt követően az Atlanti-óceáni nyomultak, az események központi figurája Heribald barát, aki nem menekült el a magyarok jövetelének hírére, hanem bevárta őket. A kalandozók megkímélték az életét és együtt mulatozhatott velük. Az ő leírásából tudhatunk meg többet a magyarok akkori szokásairól, néhány

történetíró ezeket az utazásokat nevezi a magyarok kalandozásainak. És nem ilyen nagy időtáv, de 7 évvel ezelőtt pont ezen a napon lovaggá ütötték Sir Nick Mason-t, a Pink Floyd dobosát. Ők zenélnek tehát, aztán pedig nem sokára a születésnaposokkal folytatjuk.

Lássuk a születésnaposokat, ahogy ígértem, 297 éve ezen a napon megszületett Nagy Katalin orosz cárnő, 123 éve dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója, 94 éve megszületett Patai László festőművész, 94 éve szintén ezen a napon Márer Emil is megszületett, Balázs Béla díjas film és televízió rendező, az első 25 Formula 1-es magyar nagydíj főrendezője és a szerencsekerék vetélkedő rendezője. 72 éve megszületett Elliot Goldenthal, az amerikai zeneszerző, akinek többek között a Gömb, az Interjú a vámpírral vagy a Pusztító zenéit is köszönhetjük. 54 éve megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész, a Halálos iramban című filmből és még sok másból lehet ismerős. 51 éves ma David Beckham, angol labdarúgó, és 50 éve született ezen a napon Berezki Zoltán, Emerton díjas színész, énekes, zenei producer. Ő zenél nekünk most.

Kedves hallgatók, még egyetlen egy dal fél ebbe az órába, az nem lesz más, mint Arany Tamás és Antonio felvétele a Nem hagyom című 2025-ből, aztán rövid reklám, jönnek a friss hírek, és belekezdünk a következő órába, az első idei Vörösnándi napon, maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló Élő Környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
8: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Kedves hallgatóink, 7,5 perc elmúlt el 8 óra, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják, az FM 92-ön, és ez a hang nem másnak a hangja, mint Vörös Nándi, akivel az egész napot együtt tölthetik, most nem csak a Cegléd hangjában, hanem egész nap együtt lehetünk, tehát remélem velem tartanak, érdemes lesz. Kicsit hazudtam az előző órában, úgy volt, hogy a horoszkóp bele fog férni, hát nem fér bele, viszont ebbe az órába belefog, úgyhogy hamarosan érkezik, és további információim is vannak. Mindezek mellett pedig szólnak a közös ismerősök Ray dala után, amit meghallgattunk, ez volt a Where is My Husband 2026-ból, mindjárt itt a One Republic és az Ain't Worried, aztán jön majd Willie William, a Last Breakfast és Nagy Bogi is ebben az órában, szerintem tartsanak velünk.

következő napok időjárásáról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg, többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllegésekre is számítani kell. Kora reggel -2 és +9 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy elsősorban a fagyzugos északi és északkeleti tájakon fordulhat elő. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő lesz felettünk, de estig számottevő csapadék sehol sem várható, viszont estétől néhol kisebb eső, futó zápor már kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a déli szél, de nyugaton és a Dunántúl északi felén erős, helyenként viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon 10 fok felett maradnak a minimumok, napközben a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak!

Kedves hallgatók, jöjjön a napi horoszkóp. Kos. Ma világossá válhat, hogy egy elképzelésed vagy terved nagyobb erőforrásokat és erőfeszítéseket igényel, mint gondoltad. Ne add fel könnyen, lehet, hogy egy kis újratervezéssel, átcsoportosítással, esetleg a határidő kitolásával mégis sikerül megvalósítanod, amit akartál. Gondolkodj kreatívan, ott a megoldás a szemed előtt. Bika. Lehet, hogy mostanában valami olyasmire készülsz, amely komoly lelki energiát követel tőled, így érdemes feltöltened a mentális raktáraid, mielőtt belevágsz. Igyekezz hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak hozzád, és akik jelenlétében teljesnek érzed magadat. A segítségükkel építheted fel azt magadban, ami most neked kell. Ikrek. Ma valaki olyan igényelheti a segítségedet, aki lelkileg romokban hever, és a te tanácsaid erőd és mentális energiád jelentheti számára a megnyugvást. Keres alkalmat, lehetőséget rá, hogy megtehesd, amit tudsz, és szavaiddal, jelenléteddel elindítsd a visszaépülés útján. Rák. Ma egy negatív hírről vagy információról kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. Ellenőrizd a tényeket, és ha van minek örülni, akkor örülj. Hamarosan egyre többször teheted ezt meg, úgyhogy készülj, nem is olyan sokára szabadabbnak érezheted magad, mint bármikor eddig. Oroszlán. Ma nagyon ügyelj arra, nehogy egy hirtelen ötlet vagy agresszív ajánlat alapján dönts pénzügyeket is érintő kérdésekről, mert sebezhető vagy, hiszen nagyon vágysz már egy pozitív hírre. Ilyen helyzetben pedig képes lehetsz egy vékony szalmaszálba is belekapaszkodni, ne tedd. Az ugyanis annyira vékony is lehet, hogy egyből a mélybe zuhanhatsz vele. Szűz. Ma szelektálj a bejövő információk között, és igyekezz azokat keresni, amelyek pozitív kicsengésűek, reményt adnak és jobb kedvre derítenek. Ha egy ilyen szűrővel tekintesz a világra, hamar rájössz, hogy az nem is annyira rossz hely, mint amilyennek egyesek mutatni szeretnék neked. Hamarosan folytatjuk.

Már is folytatjuk a horoszkópot a mérlegekkel. Vannak napok, amikor úgy van rossz hangulatunk, hogy nem is igazán vagyunk tisztában ennek okával. Ma te is így járhatsz, de nem kell hagynod, hogy ebben benne is maradj. Igyekezz tudatosan a pozitív dolgokkal foglalkozni, keresd a jó híreket és tekints a poharadra úgy, mint ami félig tele van. Benned van a megoldás, keresd meg! Skorpió. Ma valaki talán olyan problémával fordulhat hozzád, melynek a megoldása nem a te kezedben van. Legyen bármi is az, ne vállalj be olyasmit, melynek hatása már túlmutat a te képességeiden, lehetőségeiden. Inkább mondj most nemet és vállalj be egy kis sértődést, mintsem később egy nagyobb probléma részese legyél. Nyilas. Lehet, hogy már egy ideje vársz egy lehetőségre, mely a munkáddal, karriereddel kapcsolatos, és ezzel kapcsolatban talán napról napra nő benned a türelmetlenség és a bizonytalanság. Lehet viszont, hogy miközben saját magaddal vagy elfoglalva, történt odakint egy változás, amely választod a kérdéseidre. Figyelj rá oda! Bak. Ma eléred a célodat, vagy teljesül egy vágyad, de annak is van esélye, hogy benned érik meg a helyzet, hogy megtegyél egy lépést, melyet már jó ideje terveztél. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok körülötted úgy rendeződni, ahogy szeretnéd. Értékeld a helyzeted, mert ezzel a dologgal nem mindenki van így a környezetedben. Vízöntő. Ne hagyd, hogy ma valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulatod felett. A te lelkedben alapvetően a békének és az egyensúlynak van helye. Nem szabad hagynod, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne átadni egy kis lelki terhet a sajátjából. Végül halak. Lehet, hogy ma egy hozzád közel álló személlyel nehezen indul a kommunikáció, mivel az illető lehangolt vagy gondokkal teli. Ne add fel elsőre, próbálkozz többször, légy kreatív, és meglátod, egy idő után ki tudod csalogatni a csigát a házából.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi helikonstrand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávban haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek, a Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Dél-Pest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezér téren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne Felejts Óvoda és Mini Bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma Együttes, 12 órától Jó Ebédhez Szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát Népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület társcsoportját láthatják, 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét Gájár Bálinttal szavalják el majd a csemőiek, és Gájár Bálint rögtön utána egy swing pop koncertet is ad. 16 órától tombol a sorsolás, 17 órától fellép a Cegléd Táncegyüttes, és 18 órától egészen éjfélig buli a Szignál együttessel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Qi Xue, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban.

A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt gyermek@könyvtarceglet.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától. Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, május 2-án a Zsigmondok ünnepelhetnek. A germán eredetű német Zsigmond, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése győzelem és védelem, vagyis győzedelmes védő. Ma egyébként szintén ünnepelhetnek az Atanáz, a Ráhel és a Borisz nevek viselői. Őket és a születésnapjukat ma ünneplőket köszöntjük a következő.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Végszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
1: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
7: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek.

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Kedves hallgatók, 6,5 perccel múlt el 9 óra, és önök a Cegléd rádiót hallgatják az FM 92.5-ön. Én Vörös Nándi vagyok, és most nem Ceglédről lesz szó, hanem a szomszéd településről. Nálunk ugye megvolt a Majál is tegnap, és az utcazene fesztivál is remekül sikerült, de Csemőben zajlanak az események, anyáknapi virágvásár és anyámtyúkja főző fesztivál van éppen, és ezzel kapcsolatban Szatmári Gábornak volt egy beszélgetése a héten. Ebben az órában ezt megismételjük, de mindezek mellett jönnek a közös ismerősök is. Itt lesz Damiano David, Zara Larsson, vagy éppen a Soulwave. Tartsanak velünk, jó rádiózást mindenkinek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, mondhatjuk, már javában zajlik Csemőben az anyák napi virágvásár, és az Anyám Tyúkja főzőfesztivál versenyzői is már ott sürgülődnek az üstök körül, de ha lenne valaki, aki még csak most értesül erről a rendezvényről, még semmiről sem késett le. Ha most indulnak ki Csemőbe, akkor is találhatnak csudaszép virágokat és finom falatokat is. A főszervezővel, Marosi Mihállyal, Szatmári Gábor beszélgetett néhány nappal ezelőtt. Mai válogatásunkat ezzel az interjúval kezdjük.
1: Kedves hallgatók, egy igazán szép hagyományokkal rendelkező rendezvényről lesz szó a következő percekben, tehát ami nem más, mint a Csemői Anyák Napi Virágvásár és Anyám Tyúkja Főzőfesztivál. 26. alkalommal rendezik ezt meg immáron, és erről fogunk a főszervezővel beszélgetni, a Csemői Faluvédői Szépítő Egyesület elnökével, Marosi Mihállyal, mint hogy ezt megtettük már 20 jó pár alkalommal eddig is. Szervusz, Misi, köszöntelek itt
2: nálunk. És köszöntöm a hallgatókat és mindenkit, aki hallgat bennünket.
1: Ez a 26., ami ugye a matematika szabályai szerint azt jelenteni, hogy 25 éve volt az első, de volt kimaradás, nem is tudom hirtelen a Covid miatt.
2: A Covid miatt egy kimaradás volt, és ilyen házi verseny volt, de ezt megtartottuk, de házi megoldásba.
1: Igen, ma elevenítsük fel a kezdeteket. Tulajdonképpen honnan is jött ez az ötlet, hogy legyen egy ilyen összevont dolog, mert az, hogy virágvásár van a virágok falujában, Csemőben, ez nem olyan meglepő, de hogyan jött ehhez hozzá az Anyám Tyúkja Főzőfesztivál?
2: Amikor elnyertük a virágos magyarországi Virágos Európa díjba, ugye Virágos Európa harmadik helyezettjei voltunk falu kategóriába, mi annyira boldogok voltunk, és a falu is olyan lendületben volt, hogy mindent akartunk. Akkor alakult több civil szervezet is, és mi egy boldog falu akartunk lenni. Ehhez tulajdonképpen hozzá társult volna egy valamilyen rendezvény, hogy ezt a Délpest megyébe is, meg talán országosan is, mások is átéljék velünk együtt. És hát valamit, hát a virággal kapcsolatosan, mert akkor nagyon boldogok voltak, akik mondjuk elmentek a benzinkútra, és számlát kértek, vagy valahol számlát kértek, és mondták, hogy hát írták, hogy Csemő. Ja, virágos Csemő. Hát igen, és akkor olyan boldogan mondták, hogy képzeljétek el, hát azt hittük, nem is ismerik, azt tudják, hol van Csemő, és azt mondták, hogy virágos Csemő. És hát mi akkor ebbe a bűvületbe éltünk, és akkor merült föl szakmám által is, hogy a barátaimmal meghívnám azokat a kertész barátaimat, akit ugye ismerek országosan is, és a térségbe is, különösen sok kecskeméti virágost ismerek így, hogy gyertek el, és na most ez, hozzá kell tudni, hogy a virágosoknak ez a fő szezonja.
1: Hogyne?
2: Tehát ekkor dől el az, hogy amit januárban elvetett, elültetett, vagy decemberben, akkor ezt el kell adni, ebből ez a nyereségük. Tehát őnek egy fix helyük volt, fixen mentek vásárokba, és hát baráti alapon azt mondták, jó, de miattad elmegyünk. És hát így is volt. És akkor így indult tulajdonképpen a virágvásár. És ha már itt vannak, akkor kérdezték, hogy és mit lehet itt enni? Hát próbáltam, hogy esetleg a vendéglősökkel beszélni, na de hát először voltunk, nem tudták, hogy hányan jövünk, hogy, és az mi lesz akkor, hogyha...
1: Hát a nyakukon marad a sok étel, ugye?
2: Pontosan.
1: Igen.
2: És hát nyűglődtek meg, na jó, akkor ezt akkor nekünk kell főzni, és hát akkor merült föl, hogy és ez nagyon fontos tényező, hogy mi meg akartunk maradni a falunak. Tehát, hogy falu, mi falu vagyunk, nem akarunk város lenni.
1: Igen.
2: Falu, és egy olyan falu, ahol a szőlő, gyümölcs és az erdő uralja a térségünket. És mi illik ehhez legjobban? Az, hogy kapirgálós tyúk.
1: Igen.
2: Tehát valahogy ez így alakult, kapirgálós tyúk. Hát akkor tudjátok mit, akkor maradjunk annyi, hogy az Anyám Tyúkját, akit még senki nem mert megfőzni, majd mi ezen is elsők leszünk. Csak még egy, és nem akarok elkalandozni, az Anyám Tyúkját, ez nekünk a himnuszunk lett. Petőfi Sándor Anyám Tyúkja verse.
1: Bizony, igen.
2: És ezt úgy is hívjuk, hogy a mi himnuszunk.
1: El is hangzik ugye minden egyes eseményen.
2: De hogy milyen érdekes, hogy neves színészeket is hoztunk, akik érdekes módon elvállalták, és hogy mennyiféleképpen lehet értelmezni az Anyám Tyúkját, és mennyiféleképpen lehet mondani, és milyen sokszor van hivatkozva az Anyám Tyúkjára, mint egy ilyen alapműre. És egyszer nagyon meglepődtünk, hogy lehet ezt nagyon vidáman, lehet a gyerekeknek, nagyon vidáman is lehet, és egyszer egy olyan módon mondták el, hogy képzeljétek el, és ezt nagyon szomorúan, hogy anyámnak ez az utolsó tyúkja volt, és már többit mind levágta.
1: Igen.
2: Ezt a Koltai adta ezt így elő.
1: Koltai Robert művész.
2: És először nem is értettem, hogy mit akar ebben, és akkor ez nagyon szomorúan kezdte, ilyen vontatott, szóval nem értettem, és akkor kiderült az, hogy az utolsó tyúkja volt.
1: Igen. És akkor megható lett ez a vers, nem vidám, hanem megható.
2: Igen, megható. Igen. Szóval, ugye? Hogy mennyi minden módon lehet ezt elmondani, na hát csak így mellesleg kalandozunk, de tulajdonképpen ez az ünnep, nekünk az anyák, ez egy vidám ünnep, és a tavaszt ünnepeljük, a nyár elejét.
1: És az édesanyákat.
2: És az édesanyákat. És nyilván, akkor ez persze, ügyet összejött igen. Minden ilyen formán.
1: Igen, így lesz ez most is. A helyszínek már beálltak szép, ugye a virágvásár az ott a központban a Hétvezértéren, és a főzőfesztivál pedig néhány lépéssel odébb a templom mellett, a templom téren szokott lenni mindig, és ez így lesz most is, ugye?
2: Igen, ez is most is így lesz, már reggel 5 órától fogadjuk a virágosokat, ők már a hajnalban ugye összekészítették meg.
1: Hát,
2: azért az ország túlsó végéből eljönni ide Csemőbe, most mindegy, hogy cukorkát vagy játék, vagy bármit, amit, vagy kézműves dolgok árulnak, azért ahhoz valaki 3-kor kell ahhoz, hogy ide érjen Csemőbe. Szóval ez kemény dolog. Hát arról nem beszélve, hogy a főző minden évben változik, de úgy általában 25 és 30 között van a versenyző. Nem akarjuk mi azt, hogy rekordot dönteni, és több száz meg. Tehát ilyen rekordot nem akarunk dönteni. Baráti, családi közösségek jönnek.
1: Ez a fontos.
2: És,
1: igen.
2: És az, hogy jól érezzék magukat. És valahogy ez a templom tér, ez alkalmas erre. Tehát ez...
1: Abszolút. Mint erre lett volna kitalálva.
2: Igen. Úgyis hát, és nagyon sokan bejelentkeztek ebbe az évbe, és még esetleg még ő, aki meggondolja, még mindig lehet jelentkezni. Szeretettel várunk mindenkit, nincs nevezési díj, ugyanakkor neves kerámiát van a fődíjakba. Tehát tulajdonképpen készülünk nagyon erre, és hát a maga zsűri is olyan, aki szakmai zsűri, és hát próbálunk, hogy minél jobban kedvezni neki.
1: Igen, hát ez is mindig nagyon fontos, és nagyon büszkék a nyertesek arra, hogy ezen a versenyen bizony egy szép eredménnyel, egy szép kerámiatárgyal, vagy más eredménnyel tudnak visszatérni. Hát bizony, szóval ez egy alap azért Csemő életében. Hát Anika, most végig sorolnánk mindent, hiszen a program ajánlónkban azért rendszeresen beszélünk erről a programról. Te mit emelnél ki belőle? Melyek azok a programok, amikre úgy akár magad is szíved szerint nagyon vágysz?
2: Azért annyit még el kell mondani, hogy ugye költségvetési módon, tehát a költségvetésre vigyáznunk kell, és van egy, bizonyos összeg, amit erre lehet áldozni. Én úgy gondolom, hogy a műsorokat úgy állították most már a művelés szervezőnk, hogy egy folyamat legyen, és egy folyamatosan egy olyan hangulat, amelyik én mondom a Gájer Bálintot, mondom az Alma Együttest, ez a két fő produktum, de ettől függetlenül nagyon örülünk egyébként, hogy a szegédberceliek minden évben
1: mindig ott
2: elsőre
1: vannak,
2: ott vannak, és most is eljönnek, és próbáltuk volna még esetleg kiterjeszteni, volt is rá lehetőség, hogy tápjószörülős, akkor még volt ilyen jó menő népi tánc, de így a nyársapátiak jöttek el, a helyi óvoda, helyi iskola, és nagyon készült erre, és olyan büszkék a szülők egyébként, hogy ezen fölléphetnek, tehát ezek a legfontosabbak. Van egy kedvenc együttesünk, a Szignál Együttes, pár évig nem voltak, de nagyon jól érezték magukat, akik itt voltak.
1: Igaz, jó buli zenekar.
2: Nagyon jó buli, és ami harmonikától kezdve minden van benne, tehát tulajdonképpen mi ezt őket nagyon várjuk, és hát éjfélig ők fogják adni a zenét, és hát várjuk nagyon őket. Igen. Hát amit még a legfontosabb elmondani, hogy 12-ig kell leadni azokat az ételeket, amelyeket meg akarnak, zsűriztetni akarnak, és ami továbbra is fönntartjuk, mert voltak próbálkozások, hogy lehessen már egy kis disznópörköltet, vagy valami marhapörköltet is csinálni. Mi egyedül abban maradtunk, hogy szárnyas ételekből készült ételek, ez kitartóan. Nagyon nehéz egyébként olyat csinálni, amit kint szabadtűzön, különlegesség, tehát szárnyasból általában tyúkpaprikás van. A tyúkpaprikásról pedig annyit, és ez párhuzamosan a gulyásról is, hogy érdekes módon megkérdezik, hogy mi az, ami leginkább szeretnek a magyar ételekben, és hogy tyúkpaprikás meg a gulyás érdekes módon ott van.
1: Ott van
2: és
1: mindig.
2: A külföldieknél is ott van. És nem kell nekünk ezt lenézni, mert az olaszoknak ott van a pizzájuk, nem?
1: Tehát,
2: akkor miért ne lehetne nekünk a gulyás az amelyiket tényleg annyi féleképpen lehet csinálni.
1: Igen.
2: És annyi módon, és annyi mindenből.
1: És a tyúkpörköltet is.
2: És a tyúkpörköltet is.
1: Igen,
2: hát ez sem mindegy, hogy milyen az alapanyag,
1: igen.
2: Milyen paprikát használ, mit ad hozzá.
1: El lehet engedni a fantáziát rendesen.
2: Igen.
1: Hát reméljük, hogy a főző csapatok is jól érzik magukat. Az időjárási előrejelzések egyelőre pozitívak, igen. Abszolút, úgyhogy biztos, hogy nem kell esőre számítani szinte. És hát az Anyám tyúkja című verset említettük, és Gájer Bálintot is.
2: Igen, és
1: hozzá, ő fogja elmondani.
2: Ő fogja elmondani, igen. Úgy, hogy a csemélyek segítségével. Tehát
1: úgy. Hát ők már tudják kívülről.
2: Igen. De most éppen néztem egy összeállítást, hogy zenés módon hogy lehet az Anyám tyúkját eladni, és a kantétól kezdve hihetetlen milyen összeállítások
1: vannak. Nagyon érdekes.
2: Tehát ez nekünk ez így megmaradt.
1: Nagyon jó. Mikorra érdemes kimenni Csemőbe, akik nem ott laknak?
2: Még egyszer azért nagyon fontos azért az alap, hogy a virágvásár. A virágvásár szerintem rekord lesz az idén. Olyan virágosok is bejelentkeztek, hogy nem is gondoltam, hogy ők áldoznak erre időt. Híre van. Tehát próbálkozások voltak környező településeken, hogy majd ők is csinálnak virágvásárt. Valahogy annyira ránk ragadt, és mi nagyon vigyázunk az időpontra is. Tehát próbáljuk a ballagást figyelembe venni, próbáljuk a május elsejét figyelembe venni. Május elsejével se akarunk versenyezni, ezért van május másodikán. És mindig már most nézzük a következő évet, hogy az hogy is jön ki a május elsejék, és hát a Györgynapi Virágvásár Nagykörösön, és még ránk is szerveztek pár évet, és érdekes módon abba hagyták,
1: igen.
2: És a körösi virágosok itt vannak, majdnem mindegyik virágos itt
1: jól
2: van.
1: Jól teszik. Igen.
2: De
1: ott már kora reggel lehet menni.
2: Tehát 5 órakor kezdünk, 5 órakor kipakolnak.
1: Reggel 5-kor. Igen.
2: És ami érdekes, hogy sokan úgy szeretnek élni, akkor még csend van, pakolnak, mondjuk ott vagyok, mert
1: muszáj
2: ott lenni, de akkor is, ahogy pakolnak ki, és rendezgetik, és hozzák azok, amiért dolgoztak, egész évben dolgoznak, és akkor hogy pakolgatják ki a növényeket, és van, aki így kosárkákkal sétálgatnak, beszélgetnek a virágosokkal, még akkor van erre lehetőség.
1: Persze, igen.
2: Megkérdezni esetleg, mert azért, ha most visszaforgatnánk, hogy az akkori 27 éve, 26 éve milyen virágokat árultak, és most minden újdonság van.
1: Teljesen más már, igen.
2: És igénye is más a növényeknek. Tehát sokszor kívánatosnak tűnik egy növény, de az igényeket nem tudjuk biztosítani. Tehát ilyenkor meg lehet kérdezni a virágostól, tehát utána lehet nézni, és hát rögtön előkapják az okostelefont, és benyomják a
1: nőt.
2: Szóval nagyon észen kellene egy kertésznek, mert sokszor versenyezni kell az okostelefonnal.
1: Igen. Nagyobb baj sose legyen egyébként, meg az a lényeg, hogy sokan ott legyenek. A színpadon, majd ott a templom téren pedig úgy nagyjából, hogy néztem a programot, hogy a 10 óra körül indulnak majd a különféle programok, a helyi óvodások, bölcsisek, és az általános iskolások is, aztán Alma együttes, stb. Később majd délután jön ugye a polgármesteri köszöntő Szűcs Judittól, Gájer Bálint is színpadra lép, szavalni is fog, és az este pedig majd a Szignál együttessel zárul, és egészen legalább éjfélig szól majd a jó muzsika ott Csemőben a templom téren. Hát akkor jó előkészületeket.
2: Még egy fontosat szeretnék mondani, az mindig ugye elmarad, ad, de ugyanakkor kérdezik állandóan, hogy lehet-e kóstoljegyet venni, és hogy ez hogy működik. A tavalyi két első és a második helyezett fog főzni kóstolójegyre, és azt ott lehet kapni. Hát arról nem beszélve egyébként, hogyha valaki nagyon akarja, akkor visszanyerheti a kertjét, egy teljes kertet nyerhet, mert nagyon sok a tombol a sorsoláson egy teljes komplet kertet lehet nyerni.
1: Hoppá!
2: Igen.
1: Na,
2: tehát,
1: ez is benne van a pakliban.
2: Ez is benne van, igen.
1: Igen. Hú. Hát jó előkészületeket kívánok, és nagyon sok vendéget, ami biztos teljesülni fog, hiszen egy nagyon népszerű és országosan jól ismert rendezvényről van szó. Május 2-a szombat, tehát már a hajnali óráktól anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál. A főszervezővel, a Csemői Faluvédői Szépítő Egyesület elnökével, Marosi Mihállyal beszélgettünk mindenről, akkor hajrá, és reméljük, hogy jó sikerül ez a 26. ilyen esemény is.
2: Köszönöm szépen, és mindenki szeretettel várunk.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezértéren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne Felejts Óvoda és Mini Bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma Együttes, 12 órától Jó Ebédhez Szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát Népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúr Egyesület társcsoportját láthatják, 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét Gájer Bálinttal szavalják el majd a csemőiek, és Gájer Bálint rögtön utána egy swing pop koncertet is ad. 16 órától tombol a sorsolás, 17 órától fellép a Cegléd táncegyüttes, és 18 órától egészen éjfélig buli a Szignál együttessel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel

készül. Adassék nekik gyönyörűség, verses összeállítás anyák napjára a CVK irodalombarátok körének előadásában, május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének, 6 részes művészettörténeti előadássorozat, az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása, május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban, közreműködik Orbácz Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától. Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5/A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztán látásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
3: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló Élőkörnyezet Minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Végszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
1: Az időjárásról.
11: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
12: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-es és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

A Cegléd Rádiót hallgatják, kedves hallgatók, és 7 perc elmúlt el 10 óra, május 2-a van szombat délelőtt, velem, Vörös Nandival már az 5. közös órájukat kezdhetik meg, sőt, hogyha a Cegléd hangját beleszámolom, akkor már a 7-et, de itt leszek még sokáig, egészen 18 óráig élőben, és persze este is jön a Cegléd hangja egy újabb adása. A következő 2 órában a zenéké lesz a főszerep, jön majd a Lost Frequencies, a Follow the Flow, Lady Gaga, Maroon 5, Swedish House Mafia és még sokan mások, de azért információk is elhangzanak majd, és programot is ajánlok önöknek, tartsanak velünk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt. Igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.

néhány szó a ceglédi közlekedőkhöz, a tegnapi Majális és utcazene fesztivál utómunkálatai még lezárásokkal járhatnak a Kossuth tér környékén, mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen, ezen kívül más lezárásról a városon belül nincsen hírünk, bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván a Cegléd Rádió!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezér téren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne Felejts Óvoda és Mini Bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma Együttes, 12 órától Jó Ebédhez Szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát Népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület társcsoportját láthatják. 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét Gájár Bálinttal szavalják el majd a csemőiek, és Gájár Bálint rögtön utána egy swing pop koncertet is ad. 16 órától tombola sorsolás, 17 órától fellép a Cegléd táncegyüttes, és 18 órától egészen éjfélig buli a Szignál együttessel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík, Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható, olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatos, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért? Elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatók, a mai napon a Pingvin Patika az ügyeletes, amelyet a Múzeum utca 2-4 szám alatt találnak. A telefonszámok 53-as körzet 500-295. Az ügyelet 19-től 22 óráig működik. Ma is kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe.

következő napok időjárásáról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg, többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel -2 és +9 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy elsősorban a fagyzugos északi és északkeleti tájakon fordulhat elő. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő lesz felettünk, de estig számottevő csapadék sehol sem várható, viszont estétől néhol kisebb eső, futó zápor már kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a déli egy szél, de nyugaton és a Dunántúl északi felén erős, helyenként viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon 10 fok felett maradnak a minimumok, napközben a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet holdkörüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondotta a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat, az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Az időjárásról.
9: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
10: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávval haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

7 perc elmúlt el 11 óra, kedves hallgatók, tehát ez már az utolsó óra a délelőttből, de senki ne aggódjon, én Vörös Nádi maradok önökkel délután is egészen 18 óráig, meg aztán még 2 órát a Cegdét hangja keretein belül. Ebben az órában még mindig a zenéki lesz főszerep, így mindjárt itt van Tyla, Kygo, a Halott Pénz vagy éppen Eva Max ebben az órában, de egy kicsit bulvárkodunk is, mert arra még nem volt példa a mai napon, úgyhogy lesz ilyen szakasza is az órának, de mindezek mellett programot is ajánlok önöknek, és vannak információim is. A következő órában pedig már jön Szatmári Gábor, és 2 interjú alanya is lesz, 12 óra után egy picivel, és 1 óra után is jön majd egy-egy szatyi interjú. Tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!

picit bulvárkodunk, kedves hallgatók, a blik.hu-n találtam egy érdekes cikket. Kiderült, Friderikusz Sándor rajong Kovácsovics Fruzsináért. Kovácsovics Fruzsi új szerepben tűnt fel a képernyőn, az énekesnő a Friderikusz Talk Show társ műsorvezetőjeként mutatkozott be. Fruzsit meglepte a felkérés, de nagy örömet is szerzett neki, amikor kiderült, hogy Friderikusz Sándor őszintén rajongó munkásságáért. Amikor az első beszélgetésemre mentem, akkor egy kicsit be voltam feszülve, az embernek van egy elképzelése arról, hogy milyen lehet Friderikusz Sándor személyesen. Az ő műsorain nőttem fel, úgyhogy nekem ez komoly kihívás volt, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Amikor elmondta, hogy követi a pályafutásomat, és hogy egy csomó minden tetszik neki, amit csinálok, akkor nagyon meglepődtem, mert álmomban sem reméltem, hogy Friderikusz Sándor felfigyelt rám. Óriási megtiszteltetés volt, amikor ezt hallottam. A műsor próbafelvételein aztán megbizonyosodtam arról, hogy Sándor nagyon laza, ugyanakkor maximalista tévés. Odaforduló, jóhumorú embernek ismertem meg, és ennek hatására én is ellazultam, árult el a Bliknek Fruzsi, aki mellett László Panna és Semjén Nóri is társ műsorvezetője a talkshow-nak, minden héten más vezeti majd a műsort Fridi mellett. Bár volt már olyan rendezvény, ahol műsorvezetői feladatot látott el Fruzsinak, ez az első ilyen jellegű tévés munkája, így nem csoda, hogy még bontogatja a szárnyait az új szerepben. Amikor Fridi úgy mutat be, hogy kolléganőm, akkor azért bennem van, hogy jó poén. Nem gondolom magam műsorvezetőnek, viszont lelkes vagyok, rengeteget gyakorlok, meg foglalkozom vele, és az idő eldönti, hogy mennyire passzol hozzám ez a szerepkör. Egyelőre nagyon óvatosan tesztelem a határokat, azt, hogy mi az, amit elbír a műsor, milyen Sándorral a dinamikánk. Ha a cikk további részeire is kíváncsiak, nézzenek fel a blik.hu-ra, most pedig énekeljen nálunk Kovácsovics Fruzsi.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 26. Délpest megyei anyáknapi virágvásár és anyám tyúkja főzőfesztivál ma Csemőben, a virágvásár a Hétvezér téren, a főzőfesztivál a Templom téren kerül megrendezésre. 10 órától indulnak a programok a Csemői Ne felejts óvoda és mini bölcsöde műsorával, később 10.30-tól a Csemői Ladányi Mihály általános iskola műsorával, 11 órától színpadon az Alma együttes, 12 órától Jó ebédhez szól a Nóta Gajó Zoltánnal, 13 órától fellép a Nyársapát népdalkör, 13.30-tól a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúr Egyesület társcsoportját láthatják, 14 órától a főzőverseny eredményhirdetése következik, 15 órától Szűcs Judit polgármester köszöntőjét hallgathatják meg, Petőfi Sándor anyám tyúkja versét Gájár Bálinttal szavalják el majd a csemőiek, és Gájár Bálint rögtön utána egy swing pop koncertet is ad. 16 órától tombola sorsolás, 17 órától fellép a Cegléd táncegyüttes, és 18 órától egészen éjfélig buli a Szignál együttessel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért? Elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól Széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!

0: 92.5 Rádió.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

néhány szó a ceglédi közlekedőkhöz, a tegnapi Majális és Utcazene Fesztivál utómunkálatai még lezárásokkal járhatnak a Kossuth tér környékén, mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen, ezen kívül más lezárásról a városon belül nincsen hírünk, bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván a Cegléd Rádió!

Joey.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső kátai út. Ipari park.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd. A következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. A Magosz főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Az időjárásról.
4: Napos, gomoly felhős idő várható, eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
1: Közlekedési információk.
5: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhely építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba a 35-es és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/órás sebesség korlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We

Kedves hallgatóink, 12 óra is elmúlt, és ahogy ígértem korábban, Szatmári Gábor két beszélgetéssel is érkezik a következő órákban. Ne szépítsük, kicsit közéleti, kicsit politikai témák lesznek. Mindkét vendége elég ismert Cegléden, de erről majd kicsit később, addig elmondom, hogy zenék is lesznek, jönnek a közös ismerősök. Hamarosan például Alok és Szigala Ellie Goulding-gal közös dalát, az All By Myself-et hallgatjuk meg, de jön majd Félix Jön, Molnár Tamás, Kid Rock, vagy éppen Janicsák Veca ebben az órában. A beszélgetések mellett azért programot is ajánlok önöknek, és információim is vannak, amelyek érdekesek lehetnek. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Kedves hallgatók, a következő két órában egy kicsit úgymond politizálunk, hiszen országgyűlési képviselőkkel készült interjúkat hallhatnak majd. Ebben az órában a leköszönő képviselő Földi László lesz Szatmári Gábor vendége, vele az elmúlt 16 évre tekintenek vissza a most induló interjúban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát vendégem itt a stúdióban Földi László, Pest vármegye 14-es számú választókerületének képviselője volt ő 16 éven keresztül, és ez alatt a 16 év alatt bizony, hát nem is tudom megszámolni, hányszor találkoztunk itt a stúdióban. Most már, mint leköszönő, nem is tudom mi a helyes kifejezés, képviselő beszélhetek veled. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz Gábor, én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm az elmúlt 16 év lehetőségeit, amit itt a rádióban is eltölthettem.
1: Nagyon sok értékes információval tudtál szolgálni, hiszen nagyon sokat mozogtál itt a választókerületben. No, hát idézzük fel ezt a 16 évet igazából, tehát mondjuk ahhoz képest, amikor megkaptad ezt a választókerületet, amikor most kvázi leadod, azért már nem ugyanúgy néz ki, én azt hiszem, ugye?
2: Hát nem, először is engedd meg nekem, hogy gratuláljak a megválasztott új képviselőnek, Muhari Gergelynek, és így a rádió keresztül is, ezt megtettem élőben is természetesen.
1: Nyilván, igen.
2: Jó munkát kívánok Gergelynek, és kívánom, hogy a választókerület 10 települése az továbbra is szép sikereket, szép fejlődést érjenek el a következő években.
1: Rövid időn belül őt is meg fogjuk kérdezni majd a terveiről természetesen, de most nézzük ezt a 16 évet. Hát volt mit tenni, azt hiszem, tehát azért valóban nem így nézett ki ez a választókerület még akkor.
2: Hát sok mindent sikerült megoldani a választókerületben, de hadd kezdjem azzal, kedves Gábor, hogy ugye most már majdnem két hete, 11 napja vagyunk túl az ez évi parlamenti választásokon, és nyilván, hogy az ember az idővel halad előre, úgy egyre inkább látja azt, hogy mi az, amit megtett, mi az, amit nem tett meg, de én mindenféleképpen azzal kezdeném, hogy az Úristen megsegített engem, és kaptam az Úristentől csodás 16 évet.
1: Igen.
2: Ha ezt még hozzáteszem, ugye még a 2006-tól a polgármesterséget is, akkor azt hiszem, hogy nincs okom lesütve járni, nincs okom szégyenkezve járni sem itt a városban, Cegléden, sem a választókerület többi településén. Tehát először is hálás vagyok az Úristennek, hogy ezeket az éveket én megkaptam, és volt lehetőségem. A feleségemnek egy párszor mondtam, amikor még aktív képviselő voltam, ugye, hogy el tudtad-e volna képzelni, hogy ugye annak idején kisgyerekkorunkban, hát emlékszel te is, Gábor, a klott nadrágra, klott gatyára.
1: Nekem ugye is volt, igen.
2: Fekete a klott gatyához, és abban szaladgáltunk az utcán, meg hát mezítláb, meg egyebek, hogy el tudtad volna képzelni, hogy az a klott gatyás gyerek majd felnőtt korában az ország házában fog dolgozni. Szép időszak volt, bevallom, és hát köszönöm a választóknak, akik 4 cikluson keresztül bíztak bennem, bíztak abban a párt családban, amelyet én képviseltem, és ezt a 16 évet, illetve 20 évet ezt nehézségekkel, problémákkal, örömökkel, bánatokkal végig tudtuk csinálni.
1: Igen, igen. Hát azért elmondhatjuk, hogy sokan bíztak benned most is, hiszen hát több mint 22 000 szavazat volt, ugye 28 000 valamennyivel nyert Muhari Gergely, tehát nem volt olyan óriási különbség.
2: Hát azért 6 000, több mint 6 000 volt a különbség, az nem kis különbség. Hát, hogyha százalékban nézem, akkor ez ugye a Gergely 51,7%-ot kapott, ami szép teljesítmény.
1: Igen.
2: 50% fölött kapni az szép teljesítmény, én meg 39,6%-et kaptam, tehát azt jelenti, hogy 12,1% volt a különbség köztünk, ami több mint 6 000 szavazatot jelent itt a választókerületben. No, hát azért, ha megnézzük, most, hogyha föl kellene soron, mire vagyok büszke?
1: Igen, ugye? Ez mindenképpen igen.
2: Akkor én azzal kezdeném, hogy elsősorban büszke vagyok a családomra,
1: no,
2: hogy elviseltek. Elviselték ezt a 20 évet.
1: Biztos nem volt könnyű, igen.
2: Hiszen nem volt egyszerű, nem volt könnyű. Kevesebbet voltam otthon, mert ugye akár a parlamenti munka Budapesten, akár a választókerületi munka sok időt igényelt.
1: Ugyan, persze.
2: És nyilván a család bizonyos értelemben egy kicsit meg is sínylett ezt, ugye, hiszen a Marci fiú meg a Matyi ugye akkor voltak kicsik. amikor ezt a munkát végeztem. Aztán meg kell köszönjem a rokonaimnak, családom szélesebb tagjának is, hiszen kevesebb idő jutott rájuk. Büszke vagyok rájuk, hogy elviseltek, és megértették azokat a gondokat, problémákat, amelyek ezzel a munkával jártak. No, hát akkor térjünk vissza, hogy mégis mik történtek a választókerületben.
1: Bizony, hát 16 év alatt sok minden történhet, és történt is azért, hiszen azért nem egyszer hallhattuk, meg láthattuk a hírekben, hogy hol Törtelen vagy, hol Nyársapáton, hol akárhol. Szóval azért hát volt dolog rendesen.
2: Hát én annak is örülök nagyon, és büszke is vagyok rá, hogy sikerült a polgármesterekkel, nem mint fideszes polgármester volt, tehát a polgármesterekkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, és ennek eredményét érezhetővé tudtuk tenni a települések fejlődésében is. Sok minden történt, hogy nyilván egyenként végig lehetne venni a 10 települést.
1: Simán, persze.
2: 14-től volt ez a 10, ez a település hálózat, ami most van, vagy választókerületi rendszer, ami most van. Ugye, amikor lecsökkentettük a parlament létszámát 386-ról 199-re,
1: igen.
2: Nyilván ez akkor átírta a választókerületeknek a belsorú beosztását is. Szerencsénkre a legutóbbi választókerületi változások, ami Pestvár megyében is megtörtént, hiszen 12-ből 14 VK lett, ez a mi választókerületünket nem érintette, tehát a 2014-ben kialakult rendszer az maradt a mi vidékünkön. Kezdeném azzal talán, ami nagyon fontos dolog volt, hiszen az önkormányzatok nagyon komoly adóssághalmazt raktak össze.
1: Hát bizony.
2: Nagyon, egy Cegléden is több mint 5 milliárd volt az adósságállomány és hitelállomány, és ezt az állományt, ezt a sok-sok hitelt minden településen az állam átvállalta. Tehát a települések fejlődése tulajdonképpen akkor tudott jól megmozdulni, amikor az adósságot átvállalta az állam. Ez szinte minden települést érintett, talán kettőt nem, Nagykőröst meg Nyársapátot, úgy emlékszem, nem érintette, de a többi 8 települést érintette. Ez összességében választókerületi szinten több mint 12-13 milliárd forint volt, ami nagyon komoly tétel. Nagyon komoly tétel volt. No, ezzel indult el tulajdonképpen az, hogy a települések fejlődése ennek következtében elindult nagyon komolyan, komoly fejlesztések történtek. Hogyha végigvennénk ugye a településeket, akkor ha a falvakkal kezdhetem, akkor azt mondom, hogy például nagyon nagy lehetőség volt és lépés volt például Nyársapáton a Szennyvíz csatorna kiépítése.
1: Fontos lépés
2: nagyon
1: volt.
2: Nagyon fontos lépés volt. Ugyanez a Szennyvíz csatorna kialakítása Jászkarajenőn is. Hiszen ezek ilyen milliárdos beruházások, fejlesztések voltak ezeken a településeken. Aztán nagyon fontos lépcsőfok volt a Magyar Falu Program kialakítása, aminek következtében a választókerület 7 települése, amelyek 5000 fő alatt vannak, azok nagyon komoly lehetőséget kaptak. Itt nem több száz millió forintról beszélek egy-egy alkalommal, hanem 40-50-30 millió forintról.
1: De sok kicsi sokra megy.
2: De egy adott településen szépen évekre levontva sok minden történt a Magyar Falu Program keretében. Ezt minden településre elmondhatjuk, mind a 7-5000 fő alatti településre. A városok, Abony, Nagykörös és Cegléd, három város van a választókerületben. Abonyban egy nagyon komoly kúria felújítási program indult el, hiszen a városban sok régi nemesi kúria található, és ezeknek a helyreállítása megtörtént. Itt több száz millió forintról beszélek egy-egy alkalommal.
1: Igen, és nem csak egy külső festés vagy belső festés, hanem még funkciót is kaptak, nem egyszer. Ugye
2: teljes körű felújítása megtörtént, és nyilván ez már a helyi civileknek, illetve hát a helyi önkormányzatnak a feladata, hogy hogyan tudja ezt majd tartalommal megtölteni. Kiemelkedően fontosnak tartom a két autópályai megépítését. Az egyik ugye az M4, a Budapest-Szolnok M4 megépítése, és az M44 megépítése. Igen. Mind a kettő a választókerületet érinti, hiszen az M4 az itt megy ugye a Cegléd határában, az M44 meg
1: Nagykörös.
2: Érinti Nagykörös. Nagykörösnél ugye a város végét jelző távlától egy kilométerre ott az M44, amit, igen, hogyha bekötnek majd az M5-ösbe, az idén ez meg fog történni, akkor nagyon komoly lehetőség áll a Nagykörös előtt.
1: Igen.
2: A Magyar Falu program keretében pedig megújultak a községházák szinte mindenütt.
1: Bizony.
2: Meg új bölcsödék épültek, teljes körűen megújultak az óvodák, minden településen, igen, szinte azt lehet mondani. Utak épültek ezeken a településeken, aszfaltozások történtek, dűlőutakat tudtunk helyrehozni ezeken a településeken, és számtalan mást. Ugye abban, hogy említettem a városok között, Cegléd esetében kiemelkedően fontosnak tartom, hogy itt is meg tudtuk építeni az új uszodát.
1: Például,
2: amit 2014-ben adtunk át. Ez egy nagyon komoly fejlesztés volt, ez TAO-s fejlesztés, hiszen az egyesületek, igen, hozták rá a pénzt. Orbán Viktor miniszterelnök úrral avattuk fel ezt az uszodát.
1: Igen.
2: Aztán a sportberuházásoknál kiemelkedően fontosak voltak azok a fejlesztések, amelyek megvalósultak. Ugye ilyen az új Gály József sportcsarnok kérdése,
1: igen, igen,
2: ilyen a kosárcsarnok megépítése, ilyen a cegedi vasutas futballpályájának a teljes körű felújítása, ilyen az új judócsarnok, ilyen a bulikozó csarnoknak
1: ez
2: a
1: mind erre az időszakra esik. Igen, igen.
2: Ezek részben TAO-ból, részben pedig egyedi kormány döntéssel valósultak meg. Ha csak a Gály József csarnokot teszem, abban is egyedi kormány döntéssel 2,7 milliárd forint jött a csarnokhoz. Kiemelkedőnek tartom szintén erre az időszakra a Kossuth Lajos gimnáziumnak a teljes körű rekonstrukcióját, igen, hiszen egy, a város egyik legikonikusabb épületéről beszélek, nagyon szép lett, kívül belül,
1: igen,
2: ott abban is több mint 3,4 milliárd forint volt a gimnázium felújítása. Nem régen adtuk át ugye az új szakorvosrendelőt, ami több mint 4 milliárd forintból éli, és reményeink szerint hamarosan májusban talán elindulhatott a szakrendelés is, hiszen a diagnosztikai eszközök folyamatosan érkeznek így az
1: van,
2: új rendelőintézetben.
1: Ennyi híja van még, igen. Igen, igen.
2: Uh-huh. Igen. Amiről keveset beszélünk, mert ugye ez, hogy mondjam, nincs a szemünk előtt, de nagyon fontos a szennyvízszelep teljes körű rekonstrukciója.
1: Sokat jelent,
2: ami
1: igen.
2: Uh-huh. Több mint 9 milliárd forintba kerül, és a nyáron, júniusban, június-júliusban teljes körön át lehet, igen, majd adni a fejlesztést. Uh-huh. Úgyhogy sok minden történt, és én köszönöm mindenkinek a együtt gondolkodást, az együttműködést, és minden kedves hallgatónak, a választókerületben élő több mint 94 ezer embernek nyugodalmat, békét és sok-sok örömet kívánok.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a 16 évet is természetesen, meg ezt a néhány percet, amit itt ránk szánhattál most ebben a műsorban. Természetesen a Cegléd Rádió ajtaja továbbra is nyitva áll előtted, és hogyha úgy gondolod, hogy véleményed van bizonyos dolgokról, akkor azt nagyon-nagyon szívesen meghallgatjuk a későbbiekben is. Úgyhogy hát szép, jó kis húzós 16 év volt ez, én azt, igen, hiszem, és úgy elégedetten tekinthetsz vissza. Most akkor jön a nyugi, vagy azért még ott sertepertélsz majd a politika házatáján?
2: Hát én nagyon bízom benne, hogy az új választókerület elnök Andó Gábor, a Fidesz, uh-huh, választókerület elnöke, ő tavaly januártól kapta meg ezt a megbízatást. Egy kisebb irodát, ha ki tudunk majd bérelni, mert amiben most vagyunk még, azt visszaadjuk a Várvagnak, hiszen nem lesz, uh-huh, szükségünk a következőben, legalábbis a mostani tudásunk, uh-huh, szerint nem lesz szükségünk ekkor irodára, és nyilván nem az első vonalban, mert arra megvannak a fiatalok, uh-huh, hogy az első vonalat vigyék, de mindenféleképpen szeretnék segíteni a Fidesz-KDNP csapatának, és nem csak a csapatnak, hanem ezen keresztül a településeknek is, hogyha arról van szó, és hát nyilván a nyáron még nem, de ősztől szeretnék valamilyen munkát vállalni, hogy egyéb munkát, tehát most nem politikai munkára, igen, gondolok, uh-huh, de majd meglátjuk, hogy jön össze.
1: Na, hát majd ráfigyelünk.
2: Meg hát unokáznom is kell, vagy szükséges, ez nem is jó kifejezés, hiszen van 9 unokánk eddig, és hát ők is...
1: Van velük dolog.
2: Ők is megérdemlik azt, hogy a nagyapjukkal legyenek időnként.
1: Bizony, és neked is jó lesz ez biztos lelkileg is. No, szóval bármikor úgy érzed, hogy közlendőd van, nagyon szívesen látunk itt a stúdióban ezután is. Az elmúlt 16 évet, meg hát még több évet összességében, pedig nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy most tényleg eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk, és akkor egy kicsit nyugodtabb évek jönnek talán, egy kicsit családiasabb évek jönnek, de jó egészséget kívánunk hozzá.
2: Köszönöm szépen, én is azt kívánom nektek.
1: Kedves hallgatóink, Földi László volt a vendégünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.

vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5/A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17:00 a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17:00 lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbácz Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17:00, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17:00, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5/A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól Széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
3: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai, kis és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felsőtárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is.
1: Az időjárásról.
9: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
10: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/órás sebesség korlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

perc elmúlt el 13 óra, kedves hallgatók, és önök május 2-án szombaton a Cegli Rádiót hallgatják. Én pedig Vörös Nándi vagyok, és ez nem csak május 2-a, hanem az első idei Vörös Nándi nap, amikor egészen reggel 6 órától egészen este 6 óráig velem tartottak, plusz még ott van a Ceglit hangja 8 óra után, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy elég sokat leszünk együtt, remélem velem tartanak. De ebben az órában Szatmári Gábor is velünk lesz még, és folytatja közéleti beszélgetéseit. Az egyik oldalt meghallgattuk az előző órában, most pedig jön majd a másik oldal, de zenék is jönnek. Milky Way, Avicii, Rácz Gergő és Dr. Béres is érkeznek ebben az órában, mindenképp érdemes velünk tartani, és a beszélgetés mellett programot is ajánlok majd önöknek. Jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenc tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: Az április 12-i választásokon, mint az közismert, a Tisza párt jelöltje, Muhari Gergely kapta a legtöbb szavazatot Pest vármegye 14-es számú választókerületében. Vele is beszélgetett Szatmári Gábor a Cegléd Rádió stúdiójában. Jöjjön most ez az interjú.
1: Kedves hallgatóink, április 12-én választott az ország, és a választási eredményekkel már nyilván minden kedves hallgatónk tisztában van, és azt is tudják, hogy itt Dél-Pesten, ugyebár a 14-es számú választókerületben a nyertes Muhari Gergely lett a Tisza párt jelöltje, több mint 50%-os szavazati arányjal. Hát kérem szépen, vele fogunk most beszélgetni a következő percekben, és most Gergelyt először köszönhetem itt a stúdióban, és így a közvetlen viszony kapcsán talán maradhatunk a tegeződésben. Szervusz!
2: Mindenképpen köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is, és persze maradhatunk a tegeződésnél.
1: Hiszen elődödet, Földi Lászlót is tegeztem egyébként. És
2: hát talán így komfortosabb lesz,
1: igen,
2: azért a
1: szemben. Igen, igen, meg végül is csak egy helyi rádió vagyunk.
2: Így van, így van, meg egyébként is én pont annak a híve vagyok, hogy az elefántcsontból jöjjenek le a politikusok, és legyenek kicsit közvetlenebbek.
1: No, hát ennek jegyében akkor zajlik ez a beszélgetés. No, hát megszületett az eredmény, tehát már április 12-én este azért ez már biztos volt, hogy megnyerted, a pontos számadatokat még meg kellett várni, ugyan, de az már látszott, hogy 50% fölött van a szavazataid aránya, ami hát eléggé biztatónak tűnt már.
2: Igen, igen.
1: Akkor is én azt hiszem, attól függetlenül, hogy Földi László is azért jó 40% környékén volt, tehát, de azért nem volt annyira szoros a verseny mégsem.
2: Nem, szorosabb, talán azt mondhatom, hogy szorosabbra vártuk egyébként egy kicsit mi is. Én azt gondoltam már előtte is, hogy meg fogjuk nyerni, tehát tényleg a magabiztosságunk az nem azért volt, mert egy ilyen, hogy mondjam, légből kapott dolog lett volna, de azért ez talán minket is meglepett ez a különbség, és hát az országos eredmény is azt tudom mondani, hogy azért...
1: Hát igen, igen, ugye az, hogy kétharmados többség a parlamentben, ez, hát ezen lehet örvendezni is. Hát
2: mi nyilván örvendeztünk rajta.
1: Természetesen, de hát egyben egy óriási felelősség is.
2: Így van, ugye? Így van.
1: Igen, hát ezt is fel kell dolgozni azért valahol.
2: Igen, azt kell mondjam, hogy itt az első este talán az, ami tényleg az eufóriáról szólt, utána másnap meg kellett magunkat csípni, hogy ez tényleg így történt-e, és utána mindennek a helyére kell, hogy kerüljön. Egy hétig azért kicsit kábulatban volt az ember, azt kell mondjam, mert tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, és helyére kell, hogy kerüljön az emberbe ez a lelkileg is, hogy mit vállalt, de az a helyzet, hogy ez egy kellemes kihívás. Tehát végül is erre készültünk, és tényleg azt a felhatalmazást megkaptuk a társadalomtól, amivel helyre lehet állítani. Azt mondom, hogy Magyarországon a demokráciát, mert szerintem erre szorul most az ország.
1: De egyébként tényleg egy hetet említettél, és ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal is erről beszéltünk egy héttel a választások után, hogy az alatt az egy hét alatt annyi minden történt, mintha fél éve lett volna a választás körülbelül. Annyi minden információ ömlött ránk, mindenkire, természetesen, mind a 10 millió magyarra, hogy hát azt hiszem, hogy
2: van mit feldolgozni
1: most bőségesen.
2: Társadalmilag is egyébként, én is azt látom, hogy olyan dolgok történtek, pont amit mondasz, hogy annyira begyorsultak az események, és tényleg ebben még meg sem alakult a kormány.
1: Igen.
2: És már egy más országban élünk szerintem, ezt ki lehet jelenteni.
1: Igen, igen. No, de éltél te előző országban is, nem is keveset.
2: Igen,
1: egy pici bemutatkozást azért hadd kérjünk tőled. Annyit tudok, hogy a szociális terület volt az, ahol te leginkább kifejtetted tevékenységedet, de mi volt ez, és hogyan kavarogtál bele ebbe a közéletiségbe, a politikába?
2: Kicsit akkor messzebbről indítom, ugye én közgazdásznak tanultam eredendően, a közgazdasági középiskolában végeztem, utána úgy gondoltam, hogy akkor megyek tovább és közgazdász leszek, aztán utána két év után rájöttem, hogy nem biztos, hogy azt szeretnék lenni. És akkor elkezdtem dolgozni, és a szüleim instruáltak abba igazából, hogy mivel mindig volt egy húzalmam a szociális szféra felé, ezért mondták, hogy mi lenne, ha talán ezzel próbálkoznék. És akkor a munka mellett elvégeztem a Wesley János lelkészképző főiskolának szociális munkás szakát, és utána viszont a családsegítésbe kezdtem el dolgozni Cegléden, gyermekjóléti szolgálatnál, családsegítő szolgálatnál, és szenvedélybetegek közösségi ellátásába. És ezután köztisztviselőként az önkormányzatnál, mint szociális ügyintéző dolgoztam, közben egyszer csak így a semmiből nagyjából beérkezett egy munkalehetőség. Én autodidakta módon gyerekkorom óta tanultam zenével és hangtechnikával kapcsolatos dolgokat. Igen. Mindig is szerettem volna abba is dolgozni. És akkor lett egy ilyen lehetőség, és hát azóta ott voltam, egészen most még holnap utánik, ha minden igaz. Akkor még ott vagyok állásban a Warner Brothers Discovery-nél. És,
1: mint hát hangmérnök, nagyon,
2: mint hangmérnök, igen.
1: Igen, mert, olyan, mint akkor dolgatosan nyúlok itt a pulthoz, mert...
2: Nem ezen a területen dolgoztam egész igen. pontosan, tehát én inkább a digitális felületen dolgoztam, de nagyon szerettem egyébként csinálni, és hát ettől függetlenül a szociális szféra és maga a szakma az mindig is közel állt a szívemhez, tehát ez a mai napig megvan, és maga az, hogy a politikába beléptem, ugye az is talán azt mondom, hogy ehhez köthető. Aha. Mert nyilván mindannyian emlékszünk, hogy megrázta egy komoly botrány Magyarországot, és kénytelen volt ugye lemondani a köztársasági elnök az úgynevezett kegyelmi botrány miatt.
1: Igen.
2: És mivel itt, hogy elég erőteljesen érintett volt ebbe a szociális szféra, én akkor gondoltam azt, hogy fölállok a kanapéról, és akkor csinálni is fogok valamit úgy igazából. Aha. És leginkább ez vitt a politika irányába.
1: Igen. Hogyha így a saját prioritásaidat nézzük, akkor ez az elsők között van nyilván, ugye?
2: Igen, igen. Tehát, hogyha most, ha ezt úgy kérdezed, mint politikus, és mint mondjuk ebben a választókerületben a prioritások, akkor ez a top 3-ban azért benne van, az biztos.
1: Igen.
2: Tehát maga a szociális rendszernek az egész országos szinten is vannak vele problémák, és kifejezetten tudom azt, hogy itt a választókerületben is milyen területek szorulnának segítségre, javításra.
1: Van rálátásod.
2: Igen, igen. Uh-huh. Amiatt is, hogy a szakmában dolgoztam, amiatt is, hogy tartottam a kapcsolatot nagyon sok volt munkatársammal, valamint azért, mert a választók nagyon sokan megkerestek ezzel. Már most is ebben, igen, a kis időszakban, de előtte pedig ugye, hogy mivel hogy aktivistaként dolgoztam a Tiszánál, folyamatosan kint voltunk az utcán, jártuk a választókerületet, és felmértük azt, hogy milyen problémák érintik leginkább az embereket is. Uh-huh. Hát ez nyilván köztem.
1: Na, erről beszéljünk egy kicsit. Ugye van 3 városod, meg 7 falud.
2: Igen.
1: Most nem mint földes úrnak természetesen.
2: Abszolút nem.
1: Hanem mint országgyűlési képviselőnek. Merre felé látod azt, hogy mi hamarabb be kell avatkozni?
2: Hát mindenhol el szoktam mondani, nyilván ez a kérdés az elsőnek szokott felmerülni, bárki megkérdezi, hogy akkor most hogyan tovább, hogy mik ezek a prioritások. 3 olyan dolgot szoktam kiemelni, ami szerintem tényleg mindennapi élet során nagyon erősen érinti az embereket. Nyilván az egyik az elhanyagult infrastruktúra,
1: igen,
2: közúthálózat leginkább kinő ebből, de egyébként a többi infrastruktúrális részre se nagyon költöttek sokat az elmúlt időszakban, ez pedig ugye egyre jobban meglátszik, tehát most a vízhálózat állapota, szennyvízhálózat állapota.
1: Bár történtek fejlesztések ez ügyben az elmúlt években azért.
2: Próbálkozások, ugye, vannak, sajnos most nem szeretnék úgy nagyon mélyen belemenni, hogy milyen gazdasági okai vannak annak, hogy nem sikerült ezeket arra a színvonalra felhozni, ahol a 21. században lenniük kellene, de strukturális problémák vannak a finanszírozás területén. Ezt nyilván felül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy milyen forrásokat lehet ide allokálni esetlegesen. Előgye nyilván bővebben nyilatkozni egyelőre nagyon nehéz, mert fel kell, hogy mérjük azt, hogy milyen állapotban van a gazdaság, fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban van az államháztartás, mert sajnos az információink azért azok nem teljesek, és amit tudunk, az se rózsás éppenséggel, de ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni azért, hogy a gazdaságot beindítva erre is több forrása jusson a városoknak is, és alapvetően az országnak is. Másik nagyon súlyos probléma ugye az egészségügyi hálózatnak a gondjai. Itt nyilván kiemelhető a Ceglédi Kórháznak az állapota, amiről tudjuk, hogy ugyancsak mondjuk úgy, hogy nem is mondanám talán kielégítőnek, mert volt szerencsém nemrégiben többször is ott járni, és hát szerintem, hogyha valaki járt mostanában ebben az intézményben, akkor az azért tudja, hogy milyen állapotok uralkodnak.
1: Bár történtek komoly fejlesztések, most adták át ugye az új rendelőintézetet a tüdőgondozóval.
2: Hát, ott igen, ezek olyan dolgok, hogy
1: különféle emeleti szobák alakultak ki.
2: Ne, hogyha ezt megnézzük, itt a rendelőintézetnek a példája, azt szerintem az például tökéletesen bemutatja azt, hogy működött itt az elmúlt évek során a kormányzás. Tehát ennek az épületnek rég átadásra kellett volna kerülnie. Az, hogy most ezek milyen okokból nem sikerültek a fejlesztéseket időre befejezni, Ezt nyilván nem azért szortom kivizsgálni, de az nyilvánvaló, hogy több éven keresztül húzódott az átadása, és amikor most átadták, akkor is egy olyan épületet adtak át, aminek nincsen informatikai rendszere, melyikben nincsenek orvostechnikai eszközök. Én tudom, hogy nyilván stetoszkópot át tud magával vinni az orvos, de mondjuk egy tüdőgondozóhoz szükséges röntgengépet azért valószínűleg nem.
1: Hát a tervek szerint ugye májusban azért elindul majd a működés.
2: Igen, tehát azt mondom, hogy itt egy előre gondolkodás, egy finanszírozásnak a megoldása ezek a történetek, és az, hogy mondjuk tényleg egy beruházás ne kerüljön kétszer annyiba, mint amennyivel elindultunk. Tehát ez nem csak erre a beruházásra igaz, hanem máshol is, hogy folyamatosan alul tervezik őket, vagy utána pedig ilyenok olyan okok miatt elszállnak a költségek.
1: Ilyenekre szeretné figyelni akkor.
2: Igen, mindenképpen. És az a helyzet nyilván, hogy ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban is el lehet mondani, hogy nem azért szortam ezeket kivizsgálni, nem egy képviselőnek kell igazságot tenni.
1: Csak abba, felhívni rá a figyelmet.
2: Felhívni rá a figyelmet mindenképpen, és a továbbiakban odafigyelni arra, hogy észszerűen legyenek elköltve a magyar adóforintok. És még gyorsan a harmadik dolog, de amiről már beszéltünk is egyébként, az pedig a szociális rendszernek a hiányossága, ami szerintem még egy prioritás kell, hogy legyen ennek a kezelése. Itt nyilván megint csak idős gondozástól kezdve a gyermek jóléten át, ez is egy nagyon-nagyon sok területet magába foglaló egység, amivel hát megint csak az van, hogy nyilván most a megoldásokat nem tudja az ember a kis ujjából kirázni, én mindenképpen szakembereknek a segítségére számítok ebbe is. Nyilván szerintem egy politikusnak mindenképpen fel kell vennie a kapcsolatot, és már ez meg is kezdődött. Ahogy láttam, nagyon sokszor az a kép alakult ki az emberekbe, hogy az a jó politikus mindenhez ért. Tehát szerintem pedig nem érthet mindenhez egy ember. Én azt gondolom, hogyha egy politikusnak meg kell találnia azokat a szakembereket, akik tudják segíteni abban, hogy megfelelő döntéseket hozzon.
1: Igen. Ezeket az embereket, hát egyrészt gondolom azért térképezted eddig is, igen, és hogy kikkel kell felvenni a kapcsolatot, kikkel vetted már föl a kapcsolatot, hát ez is ki fog derülni rövidesen, meg az is kiderül, hogy szalad az óra nagyon.
2: Opa.
1: Úgyhogy a műsoridők
2: vége. Elnézést, de vége ezek felé. Mindegyik olyan téma, hogy,
1: hát ez nem
2: nagyon,
1: akármi.
2: Nagyon hosszan igen. Tudnék beszélni róla, de... Igen, túl szűkös az idő.
1: Igen, hát ilyen dolgokról 4 évente tudunk beszélni igazából. Tehát azért
2: én azt szeretném egyébként, hogyha erről azért több szó esne, tehát hogy pont, hogy ne csak az legyen, hogy 4 évente foglalkozunk ezzel, mert szerintem a politika az mindenkit érint, és most látom, hogy az emberek sokkal nagyobb számba vonódtak be, és szerintem ez nagyon jó, mert a politika az azokra a döntésekről szól, amiket az emberek életéről hoznak meg. És ezt nem szabadna, hogy a fejük fölött dőljön csak úgy el. Tehát amikor valaki azt mondja nekem, hogy nem politizálok, én azt mondom, hogy szerintem kéne, és nem kellene az, hogy ez egy szitok szó legyen, amivé tették a politikát és a politikust. Én azt gondolom, hogy ennek az ázsióját meg lehet emelni, és remélem, hogy ez is fog történni a következőkben.
1: Ez végszónak is nagyszerű, én azt hiszem, és természetesen nem 4 év múlva várunk ismét itt, hanem közben a 4 év alatt majd időről időre szeretném, ha találkozhatnánk, és beszámolnál arról, hogy mi újság itt a 3 városban, meg a 7 faluban, ami hozzá tartozik most, és hát azt hiszem, hogy lesz tennivaló bőségesen, igen, és megnézzük, hogy mit sikerül, mit nem. Egy elsőre lehet, hogy másodikra sikerül, és hogy mi minden fog történni majd itt a 14-es számú választókerületben, Pest vármegyében. Hát még sok téma bennünk lehetne, de ennyi fért akkor a mai műsoridőbe. Az új megválasztott és immáron kinevezett országgyűlési képviselővel, Muhari Gergellyel beszélgettem. Gergely, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát, találkozzunk legközelebb is itt a Cegléd Rádióban.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást, és hát bármikor, hogyha hívtok, akkor szívesen jövök.
1: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd,

sorozat. Az ötödik rész, a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása, május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbácz Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fáraszt a szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal!
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
5: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Prost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
1: Az időjárásról.
5: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Közlekedési információk.
6: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/órás sebesség korlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd Rádió, és ez itt az első idei Vörös Nándi nap, az FM 92-től. Remélem, hogy velünk tartanak. Szatyi beszélgetése után egy kicsit szusszanunk, úgyhogy ebben az órában a zenéké lesz a főszerep. Jön Ellie Goulding, Tarány Tamás, Hugel, Edward Maja és a Well Hello is ebben az órában. Mindezek mellett azért programot ajánlok önöknek, de több szó szinte nem fog esni ebben az órában, úgyhogy adjuk át magunkat a zene élvezetének, jöjjenek a közös ismerősök, és hogy mi vár még ránk a maradék közös szűk 4 órában, arról is hamarosan szótejtünk, tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatók, a mai napon a Pingvin Patika az ügyeletes, amelyet a Múzeum utca 2, 4 szám alatt találnak. A telefonszámok 53-as körzet 500-295. Az ügyelet 19-től 22 óráig működik. Ma is kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5/A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17:00 a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17:00 lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbácz Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17:00, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17:00. Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5/A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól Széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

következő napok időjárásáról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel -2 és +9 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy elsősorban a fagyzugos északi és északkeleti tájakon fordulhat elő. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűretik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok. A szelesebb nyugati északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő lesz felettünk, de estig számottevő csapadék sehol sem várható, viszont estétől néhol kisebb eső, futó zápor már kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a déli egy szél, de nyugaton és a Dunántúl északi felén erős, helyenként viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon 10 fok felett maradnak a minimumok, napközben a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út, ipari park.
5: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bírósági ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
0: Az időjárásról.
6: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Közlekedési információk.
7: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, Önök a Cegléd Rádiót hallgatják, az FM 92-5-ön most már 15 óra is elmúlt. Ez annyit jelent, hogy még ez az óra, és azon kívül még 2, tehát 16 és 17 órától is maradok Önökkel élőben, aztán pedig 8-tól jön majd a Cegléd hangja, ahol szintén engem, Vörös Nándit hallhatnak. Ebben az órában mindjárt jön David Guetta, itt lesz Ellen Walker és a Deja Vu, valamint Geszti Péter. Névnapozunk, aztán elővesszük a kalendáriumot, megnézzük, milyen híres eseményeknek van évfordulója ezen a napon, sőt, a születésnaposok is szóba kerülnek majd. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatók, május 2-án a Zsigmondok ünnepelhetnek. A germán eredetű német Zsigmond, Sigismund névből származik, elemeinek jelentése győzelem és védelem, vagyis győzedelmes védő. Ma egyébként szintén ünnepelhetnek az Atanáz, a Ráhel és a Borisz nevek viselői. Őket és a születésnapjukat ma ünneplőket köszöntjük a következő dal.

turista. Fellapozva a kalendáriumot, lássuk, milyen híres eseményeknek van évfordulója május 2-án. Pontosan 1100 éve ezen a napon volt a Sankt Galleni kaland. A magyar csapatok Sankt Gallenbe, Dél-Németország legnagyobb bencés monostorába mentek, hogy visszaszerezzék a tőlük korábban elrabolt kincseket. Ezt követően az atlanti óceánig nyomultak, az események központi figurája Heribald barát, aki nem menekült el a magyarok jövetelének hírére, hanem bevárta őket. A kalandozók megkímélték az életét és együtt mulatozhatott velük. Az ő leírásából tudhatunk meg többet a magyarok akkori szokásairól. Néhány történetíró ezeket az utazásokat nevezi a magyarok kalandozásainak. És nem ilyen nagy időtáv, de 7 évvel ezelőtt pont ezen a napon lovaggá ütötték Sir Nick Mason-t, a Pink Floyd dobosát. Ők zenélnek tehát, aztán pedig nem sokára a születésnaposokkal folytatjuk.

Lássuk a születésnaposokat, ahogy ígértem, 297 éve ezen a napon megszületett Nagy Katalin orosz cárnő, 123 éve dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója, 94 éve megszületett Patai László festőművész, 94 éve szintén ezen a napon Márer Emil is megszületett, Balázs Béla díjas film és televízió rendező, az első 25 Formula 1-es magyar nagydíj főrendezője és a szerencsekerék vetélkedő rendezője. 72 éve megszületett Elliot Goldenthal, az amerikai zeneszerző, akinek többek között a Gömb, az Interjú a vámpírral vagy a Pusztító zenéit is köszönhetjük. 54 éve megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész, a Halálos Iramban című filmből és még sok másból lehet ismerős. 51 éves ma David Beckham, angol labdarúgó, és 50 éve született ezen a napon Berezki Zoltán, Emerton díjas színész, énekes, zenei producer. Ő zenél nekünk most.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadságtér 5/A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadságtér 5/A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatos, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. I had a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatók, a mai napon a Pingvin Patika az ügyeletes, amelyet a Múzeum utca 2-4 szám alatt találnak. A telefonszámuk 53-as körzet 500-295. Az ügyelet 19-től 22 óráig működik. Ma is kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, kora nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
1: Az időjárásról.
9: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Közlekedési információk.
10: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától, vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elkezdjük, kedves hallgatók, az utolsó előtti közös óránkat. Én Vörös Nándi vagyok, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják. Az utolsó előtti és egyben a 11. közös óránk, mert hogy reggel 6 óra óta önökkel vagyok, remélem önök is velem, mert ez az idei első Vörös Nándi nap, és igazából nem csak 18 óráig, hanem aztán utána a Cegléd hangja keretein belül még 2 órát leszek önökkel, tehát este 8-tól. Mindjárt jön Alok és Eva Max dala, aztán itt lesz Justin Timberlake, és érkezik majd a 4-es Street is, de mindezek mellett a horoszkópra is sort kerítünk hamarosan, úgyhogy szerintem érdemes velünk tartani. Jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak!

Kedves hallgatók, jöjjön a napi horoszkóp. Kos. Ma világossá válhat, hogy egy elképzelésed vagy terved nagyobb erőforrásokat és erőfeszítéseket igényel, mint gondoltad. Ne add fel könnyen, lehet, hogy egy kis újratervezéssel, átcsoportosítással, esetleg a határidő kitolásával mégis sikerül megvalósítanod, amit akartál. Gondolkodj kreatívan, ott a megoldás a szemed előtt. Bika. Lehet, hogy mostanában valami olyasmire készülsz, amely komoly lelki energiát követel tőled, így érdemes feltöltened a mentális raktáraid, mielőtt belevágsz. Igyekezz hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak hozzád, és akik jelenlétében teljesnek érzed magadat. A segítségükkel építheted fel azt magadban, ami most neked kell. Ikrek. Ma valaki olyan igényelheti a segítségedet, aki lelkileg romokban hever, és a te tanácsaid erőd és mentális energiád jelenteti számára a megnyugvást. Keres alkalmat, lehetőséget rá, hogy megtehesd, amit tudsz, és szavaiddal, jelenléteddel elindítsd a visszaépülés útján. Rák. Ma egy negatív hírről vagy információról kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. Ellenőrizd a tényeket, és ha van minek örülni, akkor örülj. Hamarosan egyre többször teheted ezt meg, úgyhogy készülj, nem is olyan sokára szabadabbnak érezheted magad, mint bármikor eddig. Oroszlán. Ma nagyon ügyelj arra, nehogy egy hirtelen ötlet vagy agresszív ajánlat alapján dönts pénzügyeket is érintő kérdésekről, mert sebezhető vagy, hiszen nagyon vágysz már egy pozitív hírre. Ilyen helyzetben pedig képes lehetsz egy vékony szalmaszálba is belekapaszkodni, ne tedd. Az ugyanis annyira vékony is lehet, hogy egyből a mélybe zuhanhatsz vele. Szűz. Ma szelektálj a bejövő információk között, és igyekezz azokat keresni, amelyek pozitív kicsengésűek, reményt adnak és jobb kedved derítenek. Ha egy ilyen szűrővel tekintesz a világra, hamar rájössz, hogy az nem is annyira rossz hely, mint amilyennek egyesek mutatni szeretnék neked. Hamarosan folytatjuk.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Már is folytatjuk a horoszkópot a mérlegekkel. Vannak napok, amikor úgy van rossz hangulatunk, hogy nem is igazán vagyunk tisztában ennek okával. Ma te is így járhatsz, de nem kell hagynod, hogy ebben benne is maradj. Igyekezz tudatosan a pozitív dolgokkal foglalkozni, keresd a jó híreket és tekints a poharadra úgy, mint ami félig tele van. Benned van a megoldás, keresd meg! Skorpió. Ma valaki talán olyan problémával fordulhat hozzád, melynek a megoldása nem a te kezedben van. Legyen bármi is az, ne vállalj be olyasmit, melynek hatása már túlmutat a te képességeiden, lehetőségeiden. Inkább mondj most nemet, és vállalj be egy kis sértődést, mintsem később egy nagyobb probléma részese legyél. Nyilas. Lehet, hogy már egy ideje vársz egy lehetőségre, mely a munkáddal, karriereddel kapcsolatos, és ezzel kapcsolatban talán napról napra nő benned a türelmetlenség és a bizonytalanság. Lehet viszont, hogy miközben saját magaddal vagy elfoglalva, történt odakint egy változás, amely választ ad a kérdéseidre. Figyelj rá oda! Bak. Ma eléred a célodat, vagy teljesül egy vágyad, de annak is van esélye, hogy benned érik meg a helyzet, hogy megtegyél egy lépést, melyet már jó ideje terveztél. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok körülötted úgy rendeződni, ahogy szeretnéd. Értékeld a helyzeted, mert ezzel a dologgal nem mindenki van így a környezetedben. Vízöntő. Ne hagyd, hogy ma valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulatod felett. A te lelkedben alapvetően a békének és az egyensúlynak van helye. Nem szabad hagynod, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne átadni egy kis lelki terhet a sajátjából. Végül halak. Lehet, hogy ma egy hozzád közel álló személlyel nehezen indul a kommunikáció, mivel az illető lehangolt vagy gondokkal teli. Ne add fel elsőre, próbálkozz többször, légy kreatív, és meglátod, egy idő után ki tudod csalogatni a csigát a házából.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík, Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubodi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak!

következő napok időjárásáról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg, többfelé a keleti, délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel -2 és +9 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy elsősorban a fagyzugos északi és északkeleti tájakon fordulhat elő, a legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő lesz felettünk, de estig számottevő csapadék sehol sem várható, viszont estétől néhol kisebb eső, futó zápor már kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a déli egy szél, de nyugaton és a Dunántúl északi felén erős, helyenként viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggel a szelesebb nyugati és északnyugati tájakon 10 fok felett maradnak a minimumok, napközben a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd. Le.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, kora nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
1: Az időjárásról.
3: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Közlekedési információk.
4: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról nincsen hírünk a mai napra, legalábbis új lezárásról, a régiek még megvannak, felújítják az Abony és Törtel közötti szakaszt, az Abony Nagykörös összekötő úton, ezért az 1-es és a 4-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A munkák befejezéséig Kőröstetétlen irányába lehet kerülni. Az M4-es autóúton új terelést építettek ki pihenőhelyi építési munkái miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között az ellenkező irányba, a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávból haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A kamiontilalom pedig ma 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármere járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek, a Cegléd Rádió.
1: Induljon! egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Eljött a mai utolsó közös órán, kedves hallgatók, önök a Cegléd Rádió hallgatói, én pedig a Cegléd Rádió műsorvezetője, Vörös Nándi vagyok, és lassan a végére érünk a közös napunknak, de senki ne aggódjon, ezt az órát még együtt tölthetjük, aztán kicsit a zenékkel főszerep, és igazából még visszatérek 8 óra után a Cegléd hangjában. Ebben az órában pedig egy kicsit bulvárkodunk, lesz programajánló, néhány információ, és majd az óra végén búcsúzás, addig meg zenél nekünk My Styles, Liki Lee és a Zsagár is többek között. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
6: What we're saying is not protesting.

picit bulvárkodunk, kedves hallgatók, a blik.hu-n találtam egy érdekes cikket. Kiderült, Friderikusz Sándor rajong Kovácsovics Fruzsináért. Kovácsovics Fruzsi új szerepben tűnt fel a képernyőn, az énekesnő a Friderikusz Talk Show társ műsorvezetőjeként mutatkozott be. Fruzsit meglepte a felkérés, de nagy örömöt is szerzett neki, amikor kiderült, hogy Friderikusz Sándor őszintén rajongó munkásságáért. Amikor az első beszélgetésemre mentem, akkor egy kicsit be voltam feszülve, az embernek van egy elképzelése arról, hogy milyen lehet Friderikusz Sándor személyesen. Az ő műsorain nőttem fel, úgyhogy nekem ez komoly kihívás volt, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Amikor elmondta, hogy követi a pályafutásomat és hogy egy csomó minden tetszik neki, amit csinálok, akkor nagyon meglepődtem, mert álmomban sem reméltem, hogy Friderikusz Sándor felfigyelt rám. Óriási megtiszteltetés volt, amikor ezt hallottam. A műsor próbafelvételein aztán megbizonyosodtam arról, hogy Sándor nagyon laza, ugyanakkor maximalista tévés. Odaforduló, jóhumorú embernek ismertem meg, és ennek hatására én is ellazultam. Árult el a Bliknek Fruzsi, aki mellett László Panna és Semjén Nóri is társ műsorvezetője a talkshow-nak. Minden héten más vezeti majd a műsort Fridi mellett. Bár volt már olyan rendezvény, ahol műsorvezetői feladatot látott el Fruzsinak, ez az első ilyen jellegű tévés munkája, így nem csoda, hogy még bontogatja a szárnyait az új szerepben. Amikor Fridi úgy mutat be, hogy kolléganőm, akkor azért bennem van, hogy jó poén. Nem gondolom magam műsorvezetőnek, viszont lelkes vagyok, rengeteget gyakorlok, meg foglalkozom vele, és az idő eldönti, hogy mennyire passzol hozzám ez a szerepkör. Egyelőre nagyon óvatosan tesztelem a határokat, azt, hogy mi az, amit elbír a műsor, milyen Sándorral a dinamikánk. Ha a cikk további részeire is kíváncsiak, nézzenek fel a blik.hu-ra, most pedig énekeljen nálunk Kovácsovics Fruzsit.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól Széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Gyereknap a Hobbi áruházban! Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

Kedves hallgatók, a mai napon a Pingvin Patika az ügyeletes, amelyet a Múzeum utca 2-4 szám alatt találnak. A telefonszámuk 53-as körzet 500-295. Az ügyelet 19-től 22 óráig működik. Ma is kérjük

Nos, kedves hallgatók, ennyi volt már a részemről. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket. Reggel 6-tól egészen mostanáig ültem a Cegléd rádió mikrofonja mögött, és mégsem búcsúzom teljesen, mert hogy 8 órától jön a Cegléd hangja, abban is én leszek, remélem, akkor is itt lesznek. Most azonban búcsúzom, köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást mindenkinek, a viszonthallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alapuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alapuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bírósági ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16:30. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17:00 a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17:00 lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17:00, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubodi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17:00, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a győri állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg.
0: Az időjárásról.
4: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík, Szüe, Energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól Széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.
2: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvén sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: long time.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, Vörös Nandi köszönti önöket, megérkeztem. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, esetleg e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, de akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős kérdéssel jövünk, amit már hallhattak, de maradtak bent válaszaink. A kérdés nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Ugyebár itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás esetében lehetne akár olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak a megszokott minőséghez, vagy valamiért ebből egy kicsit bele hajlandóak fordulni a luxusba is, tehát nincs azzal baj, hogyha erre egy kicsit többet költenek. Na ilyen termékeket, szolgáltatásokat, dolgokat keresünk, és rengetegféle válaszunk érkezett az első adásokban, most pedig haladunk tovább, és sorra kerül mindenki, aki még eddig nem. Úgyhogy már is itt van Bogi üzenete, aki annyit írt csak nekünk, hogy mozi egy. Igen, a mozi egy szerintem is olyan, hogy egy-két filmet, főleg, hogyha magyar filmekről van szó, akkor szeretek moziban megnézni, vagy azért, mert látványos, és a látvány otthon már nem lesz olyan, vagy azért, mert olyan filmről van szó, amit szeretnék én is támogatni, ezért meg szoktam nézni moziban, párommal mi így csináljuk legalábbis, úgyhogy havi egy mozi az nagyjából átlagosan meg szokott lenni. Persze ez nem pontos szám, de én is azt mondom, hogy moziba érdemes rászánni. Ugye, hát hogyha az ember eszik-iszik közben, mi azt nem mindig szoktunk, akkor már igencsak drága egy mozizás is manapság, de mégis valahogy megvan a varázsa, és kicsit másabb, és nincs az, hogy megállítjuk a telefon miatt egy pillanatra, kimegyünk WC-re, hanem akkor végig el tudunk mélyülni a film élményben, úgyhogy ezt én is osztom. Azt írta nekünk Máté, hogy teaboltba szoktam venni teát kimérősen, drágább, de sokkal finomabb, illetve jó minőségű kutya és macska eledel. Teljesen adom, azt mondom én is, hogy igen, az állat az kapjon valami finomat, de persze egy olyan állat is boldog tud lenni, aki a teljesen átlagos tápot eszi. A lényeg az inkább, hogy figyelve legyen arra az állatra. Teaboltban én nem igazán voltam még, azt hiszem, hogy teázóba jártam régen, de nem is rólam szól ez a műsor. Azt írja nekünk Laci, hogy a cigit sokan megveszik, én egy éve leszoktam. Már akkor túlzottnak tartottam az árát, de megfigyeltem, hogy sokan inkább nem esznek, és úgy is megveszik. Igen, ez egy ilyen téma, és azt hiszem, hogy ez szóba is került a korábbi adások alatt, hogy a dohányzás bizony egy olyan, hát most már szinte luxusnak számít manapság, hogy nem tudom, hogy miért fizetünk pontosan, mert káros is az egészségre, és még sokba is kerül, szóval semmilyen szempontból nem egy nyertes csata ez, azoknál, akik dohányoznak sajnos. Hajfestés fodrásznál, fizetésemhez képest extra drága, de nekem fontos, hogy a hajam szép legyen, ezt írta nekünk Kinga, és igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha otthon nem lehet olyan minőségben megcsinálni, esetleg a fodrász olyan festékkel dolgozik, akkor ezt is teljesen értem. Önnek van olyan, ami esetleg drága, de mégis megveszi? 0635-925-925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu, írjanak nekünk hamarosan még régi válaszokkal, de hogyha lesznek új válaszok, akkor azokkal is jövünk néhány zene után.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Maradjál.
1: Kedves hallgatókat, Szeglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Ismerős lehet már az a téma, ne lepődjön meg senki, de új válaszok vannak, mert hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van még, amiket szívesen megosztanék önökkel, és hogyha gondolják, akkor írhatnak is nekünk a 0635-925-925-re teljesen új válaszokat. Szedjük össze, hogy mi az, amire ráköltünk, annak ellenére, hogy esetleg felment az ára. Személyi edző írja nekünk Henrik. Kondi, de végre rendszeresen mozgok, hosszabb ideje és élvezem is, kihozza belőlem a maximumot, és ha nincs kedvem menni, akkor is menni kell, hisz, várnak rám, ráadásul az árát is meg kell fizetnem. Na igen, egyébként ez egy önmagunkat belekényszerítő dolog, hogyha ki van fizetve, hogyha mit tudom én, bérletünk van, akkor nem úgy érzi az ember, hogy most akkor lazít egy kicsit, vagy ilyesmi, hanem hogy éppen veszít a pénzéből. Ezért elmegy, de aztán jól is érzi magát legtöbbször, úgyhogy megvan ennek a folyamata, és tulajdonképpen a hatása is, úgyhogy én ezt támogatom. Takarító nő. Az első fiunk születése óta egyszer egy héten, amíg nem vagyunk itthon, kitakarít. Rendrakás meg a szintentartás megy a kölyök mellett, de több nem, csak egy csomó idegeskedés árán. Most volt egy hónap, hogy nem jött egészségügyi okok miatt, a család hangulatán két hét után érződött a dolog, ezt írta nekünk Sára, és igen, ez is érthető szerintem, nekem mondjuk nem volt takarítónőm soha, volt, hogy egyedül éltem, volt, hogy párkapcsolatban éltem, volt, hogy nagyobb családdal éltem, de a lényeg az, hogy nekem mindig megvolt az én személyes komfortom az elegendő takarítás, de teljesen meg tudom érteni, hogy valakinek ez nem így van, és nem is fér bele a zsúfolt napba, úgyhogy a takarításért fizetnek. Van egy kedves hallgató, aki nagyon sok márkás terméket írt, tehát konkrétan a terméket írja le, de ezek között van csoki, bonbon, sajt, minőségi borok, mobiltelefon és ruházat. Megveszem, de sokkal-sokkal ritkábban ezeket, ezt írta nekünk Orsi, és köszönjük szépen, én a márkákat most nem olvasom be, hogyha nem haragszik meg, de a cikkeket mindenképpen említettem. Van egy vicces hallgatónk Tibor, aki csak annyit ért, egy feleség, tehát drágának tartja, de mégis rákölti a pénzt, értem, jó volt, köszönjük, de nyilván humor. Kézműves bombonok, egy ilyen üzenetet is kaptunk név nélkül, és van egy hosszabb üzenetünk, miszerint hústermékek, sajt, zöldség, gyümölcs, tészta, pékáru fűszerek. Gyakran veszek halat, rákot, kagylót, ami sehol sem számít kifejezetten olcsónak. Elektronikai cikkekből, legyen az háztartási gép, szórakoztató elektronika, akármi, inkább a drágább félék közül válogatok a megbízhatóság miatt. Kozmetikai termékekből is drágákat veszek, de azért, mert érzékeny a bőröm, tehát ezt lehet kényszernek is nevezni, mivel az olcsó tusfürdők, samponok után legszívesebben az összes bőrt letépném a testemről. Ha az autóimba kell alkatrész vagy új gumiszettet kell venni, ezeken sem szeretek spórolni, írja nekünk Kristóf, és szerintem sok mindenben nagyon is igaza van, úgyhogy el lehet gondolkodni ezen is, meg azon is, hogy esetleg van-e önnek is olyan, amit drágának tart, mégis megveszi. Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-925-925-t, hamarosan folytatjuk.
2: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió. A közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc, helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadságtér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és haburfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadássorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík Szüe energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadságtér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért? Elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtól széli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de a válaszaink teljesen újak, feltéve, hogy nem egy ismétlést hallanak éppen, de ez nem annyira valószínű, bár ki tudja. A lényeg az, hogy olyan válaszokkal megyünk tovább, amelyeket még korábbi adások alatt küldtek, de nem kerültek sorra, aztán pedig jönnek az újak, mert szerencsére érkeznek szép számmal. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635 925 925-re. Két havonta elutazni valahova, szerencsére ezt leszámítva nincsenek nagy igényeim, írja nekünk Fanni. Hát azért két havonta annak örülnék, hogyha el tudnék utazni valahova, bár nem kell nagyba gondolkodni, elég, hogyha elmegyünk egy olyan közeli településre, amíg nem jártunk és szétnézünk egy kicsit, szerintem ez is érdekes dolog. Mi a baráti körrel csináltunk egy ilyen járjuk be Magyarország városait kört nem annyira régen. Túl sokat még nem utaztunk, de folyamatban van a dolog, és szeretném megnézni kis hazánkat, mert itt is rengeteg kincs van, és hogyha már a Magyarországgal végeztünk, akkor majd lehet menni külföldre is, de az egy későbbi projekt, de akár így is lehet csinálni, viszont hogyha nagyobb utazásra készül az ember, akkor a két havonta az nekem tudom, hogy nem férne bele. Következő üzenet, macska kaja, kutya kaja. Havi 80-100 ezer körül van a kutya, meg az 5 plusz 1 macska. Tudnánk hova tenni a pénzt, de nem vagyok hajlandó olyan olcsó vacak konzerveket venni, ami tele van zselével, a szilárd része meg húst sajátott. Fizetek a videó megosztóért, mert nem vagyok hajlandó reklámokat nézni. Évekkel ezelőtt fizettem elő rá, amikor a fiam csak zenére tudott elaludni, és elég rossz volt, amikor a kis nyug és altató közben bevágták a jó hangos reklámokat. Ezt teljesen meg tudom érteni. Egyébként Natitól jött az üzenet, és köszönjük szépen. Hát én is előfizetek, hogy reklámmentes legyen a videó megosztó. Szerintem nem kerül olyan sokba, és sokkal nyugodtabb az ember, hogyha tényleg nem szakítják meg folyamatosan, bármit is nézzen, de mindenki, ahogy akarja, ezt úgy csinálja. Természetesen ez egy ingyenes oldal, de az ingyenességhez reklámok járnak, úgyhogy ki hogy. Azért az 5 plusz 1 macskán meglepődtem, akkor nem csoda, hogy 80-100 ezerre költötök, hogyha még egy kutya is van melléjük, remélem, hogy jól kijönnek egymással, bár ez biztos, hogy kontrollában van nálatok. Még egy üzenet, étel és ital. Ha enni akarok, enni fogok. Ha be akarok ülni egy kávéra, akkor beülök egy kávéra. Ahogy a jó magyar mondás tartja, ami a gyomromban van, azt már nem veti el senki. Egyébként ez is igaz, és sokaknak, vagy sokunknak, mert én is közéjük tartozom, az étkezés egy olyan, nem tudom, szent dolog, és szeretünk jókat enni, szeretünk jókat lazítani utána, vagy nem tudom, és ez olyan dolog, hogy igen, erre szívesen költ az ember, mert érezze jól magát a bőrében. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, nem? Legyen még egy üzenet, legyen! Nekem utazások és programok barátokkal minden fillért megérnek, emellett lássos dolgok, főként tusfürdő, sampon és hajkondicionáló, és vásárolt kávé, sokszor a főzött kávé helyett. Végül is ezt is megértem, én mondjuk otthon olyan jó kávégépen van, hogy nem igazán szeretek érte fizetni más helyeken, az irodába is tudok inni egy-egy kávét, hogyha úgy van, persze azért bedobjuk a százast, de minden esetre én nem gondolom, hogy, vagy én úgy érzem, hogy legalábbis nekem sok beülni egy kávézóba, csak azért, hogy kapjunk egy kávét túlárazva, ami lehet, hogy sokkal finomabb, másabb íz, mint amit. Szóval valahogy én nem vagyok annyira kávés, de sokan azok, és meg tudom érteni. Ön költene valamire, amivel kicsit drágább, mint amit mondjuk megengedhetne magának? 0-35-925-925, mindjárt megyünk tovább.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
2: Zajló! Ja,

0: tudnia.
1: 26 ezres műköröm, 30 ezres CrossFit bérlet, streaming. Három különböző hallgató és három különböző válasz, amely arra a kérdésre jött, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis fizetnek érte. 0635 925 925-ös, a Ceglét hangja mai kérdését hallották, és az elérhetőségét is. És azt is elmondom még, hogy ez a téma már ismerős lehet, nem első alkalommal foglalkozunk vele, de még mindig vannak olyan válaszaink, akik nem kerültek sorra, úgyhogy most őket beolvasom, és hogyha jönnek új válaszok is mondjuk öntől, akkor ezekre is sor kerül a mai adásban, még egy teljes óránk lesz ezen kívül, úgyhogy tartsanak velünk. Mindent. Orvosok, ruhák, parfümök, jobb élelmiszerek, fodrász, sorolhatnám holnapig, ezt írta nekünk Tekla, aki tehát mindenért hajlandó kicsit drágábbat fizetni, nem ezeken akar spórolni. 200k körüli Android telefon, fordítok, 200 ezer körüli Android telefon, de 3 évente veszek, szóval belefér kategória. Ha évente venném, az lenne drága nekem. Próbáltam pár másikat, de az mind medvesajt volt. Nagyon jó megfogalmazás. Órák, autók, vastag a pénztárcán, de ez tőlem is túlzás, be kell látnom. Ezt Gergő írta nekünk, nem tudjuk mennyire vastag, de igen, hogyha órákat, meg autókat veszel, akkor biztos, hogy van rá. Ezt mindenkinek be kell látni, hogy mennyire jó ez, és hogy ez már esetleg valamilyen szenvedélybe csapott át, vagy rajongásba, vagy függőségbe, nem lehet tudni. Bitcoin, ezt is írták végre nekünk, meglepődtem, hogy eddig nem került rá sor, Ádámtól érkezett egyébként, illetve mosószer, tusfürdő, testápolási cikkek, kaja, magán, nőgyógyász és táskák, Evelintől jött ez. Aztán pedig itt van egy olyan, hogy nem mondom a telefon márkáját, de ez konkrétan leírja nekünk a kedves hallgató, mert a telefon alkalmazás sosem frissül, és még nem fordult elő, hogy ne tudtam volna telefonálni. Alapvetően drágább kategória, de még mindig jobban megéri, mint egy hasonló kategóriás Android telefon. Olcsó gagyit nem veszek, mert kikészít, ha akad egy YouTube videó, vagy valami hasonló. Ezt egyébként, hogyha ki szeretnék találni mindenképpen, hogy milyen márkájú telefonról van szó, akkor az az Almás, így tudnám lefordítani önöknek, remélem, hogy értik. Privát sofőr és szakács. A közeljövőben anyagi optimalizálás miatt valószínűleg elengedjük a szolgáltatásaikat, de nehéz lesz, mert sok éve velünk vannak. Hát más kategóriában vagyunk, ezt kijelenthetem, azért nekem privát sofőr, néha a párom elvisz valahova a saját kocsimmal, nem, van, hogy az övével megyünk, és akkor már mondhatom, hogy ez luxus, teljesen véletlenül alakult így, hogy két autónk van, nem azért, mert akartunk, csak már neki is volt egy, meg nekem is volt egy, mire megismerkedtünk, és még nem váltunk meg egyiktől se, lehet, hogy nem is fogunk, de én például a prémium üzemanyagra mindig költök, ha már itt tartunk, de nem privát sofőrre. Sajtok, néhány biokaja, kovászos kenyér, liszt, kávé, tea, olívaolaj. Ha veszek valamilyen táskát, az mindig tök drága. És női tisztálkodási szerek. Ezt írta nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk méghozzá a második órával. A hírek és néhány zene után újra itt a Ceglét hangja. Ceg!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy olyan kérdés, amit korábban már feltettünk, de maradtak meg bent még válaszok, és ezeket a válaszokat kerítettük sorra, ha lehet így fogalmazni, az első órában. Most pedig már a mai érkezett új válaszokkal megyünk tovább. Van bőven szerencsére, hogyha esetleg most sem férne bele valaki, ne aggódjon, valamilyen úton, módon majd nyilvánosságra hozzuk az ő válaszát is, akár egy másik adásban. Ami ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy nem holnap következik, mert sosem szeretem ugyanazt a témát folytatni a következő napon is, de majd valamikor erre sor kerül. Élelmiszer, termelői zöldség, gyümölcs, minőségi hús, felvágott, tartósítószermentes egyéb élelmiszerek, illetve arcápoló krémek. Ezt írta nekünk Nándor, aki nem én vagyok, de tényleg ez a neve. Sportos autó és annak fenntartása gyári minőségi alkatrészekkel, Balázs üzenetét olvastam fel. Hát igen, hogyha az embernek erre van affinitása, akkor miért ne költene erre? Főleg, hogyha tényleg szereti, hogyha gyári valami, akkor meg tudom érteni. Valaki csak annyit ér, hogy WC papír, nevet nem küldött hozzá, és nem is biztos, hogy komolyan gondolta, de el tudom képzelni azt, hogy igenis olyan prémium minőségű WC papír szeret használni, ami hát, hogy mondjam, egy kicsit drágább. Cipő, téli kabát, bármi, amit az arcomra kenek, ha véletlenül iszom, akkor alkoholból is megválogatom, hogy mit. Ezt pedig Dominik küldte el nekünk, szerintem teljesen igaza van. Minőségi kaja, gyümölcs, étterem, alkohol, autó, utazás, ruhák, munkaeszközök, órák, tusfürdő, parfüm, WC papír. Megint itt a WC papír, szóval szerintem mégsem vicc lehetett. Igenis fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy na, ha valami kényelmetlen, fogalmazzunk így, akkor az nem jó. Cipő, főleg ha zárt, az legyen bőrből. Van egy határ, aminél többet nem költök rá, de van egy alsó határ is, minőségben, ami alá nem megyek. Ez is igaz. Meg egyébként például a cipő elvileg pont olyan, ami kifizetődő, tehát hogyha kicsit többet ráköltünk, talán minőségibb a termék, és akkor tovább jó. Dízel, ennyit írt nekünk a kedves hallgató, nincsen név hozzá, de gondolom nem Vin Diesel, csak az üzemanyag. Képzések, workshopok, ezt Vikitől kaptuk meg, ez is teljesen jó, hiszen magadat fejleszted, és a megszerzett tudást azt majd az életed során tudod kamatoztatni. Fésű, kávék, koktélok, cicáim étkeztetése, írja nekünk Dorina. Hát tulajdonképpen fésűre én szinte egyáltalán nem költök, én a hajamat úgy lövöm be, hogy megszárítom vagy beszárítom reggelente egy kicsit, és ez vagy sikerül, vagy nem. Kávét már többen írták, a koktélok tök jó dolog, az még nem került elő, de hogyha az ember szeret jókat inni, akkor miért ne költene erre is. Kabát, bakancs, van közel 100 000-es bőrkabátom és 30 000-es PU, nem tudom az mi, műbőröz képest minden forintját megérte és kifizetném érte megint, de nem mondom, hogy olcsó volt. Igen, igazad van. Fodrász, 60 000 forint, minden pénzt megér, még jó, hogy évente kétszer megyek, bár az is 120 000 forint egy évben, amit hogyha elosztasz mondjuk gyakorlatilag 12 hónapra, az pontosan 10 000. Havonta úgy talán nem olyan sok. Zenéléshez cuccok, hangszerek, húrok, szoftverek, pluginok, distribution és egyéb hardware, akkor ez nem az a fajta zenélés, amit én is csináltam, tehát nem DJ sets, hanem itt bizony valós hangszerek vannak, és valószínűleg pengetős hangszerek, hogyha húr is kell hozzá, bár nem feltétlenül. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 92 5. FM 92 5. Cegléden ez a sláger.

Még mindig olyan termékekről beszélgetünk, kedves hallgatók, amit talán drágának tartanak, mégis megvesznek. Ha önnek is van ilyen, még nagyon gyorsan elküldheti a 0630 592 5925-re, de már rengeteg válaszunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Pontosabban folytassuk. Fermentált dolgok, sajna szükségem is van ezekre, igyekszem akciókor vásárolni vagy otthon kísérletezem. Gluténmentes élethez szükséges alapanyagok. Magánorvosok hada, parfümök, ebben már sokat fejlődtem, már csak évi egy drágát engedek meg magamnak, viszont aki tud jó lelőhelyet, az nyugodtan szóljon. Írja nekünk Ágota, és hát nem tudom, hogy tudnának szólni neki, de hogyha valaki jelentkezik ilyennel, akkor megpróbálom összehozni a kedves hallgatót a másikkal. Bakelit, jó vinil lemezek, főleg ilyen különleges vagy régi kiadások, aztán néha még annyira értékesnek találom, hogy nem rakom fel a lejátszóra sem, nulla logika, írja nekünk Domi. Hát igen, vannak ezek a gyűjtő figurák, akciófigurák vagy legók, amiket ki se bontanak sokszor, hanem csak dobozolva kiteszik, ugye nem is játszik vele senki, soha, sőt, veszít az értékéből, aki bontják, de azért, hogyha van egy jó lemezet, csak tedd föl arra a lemezjátszóra. Van ilyen ismerősöm, a páramnak az öccse az nagyon szeret bakeliteket gyűjteni, de ő hallgatja is rendszeresen őket. Unokaöcsémnek bármi, de mivel imádom, megveszem neki. Ez ilyen egyszerű, Anett küldte el nekünk. Hát igen, a rokonok, gyerekek, unokaöcsik, azok ilyenek, hogy szeret őket elkényeztetni. Külön óra, fejlesztés, fizetős hobbi, zenetanár, sport, stb. A gyerekeimnek. Inkább nem ennék, de kifizetném. Jó, hát azért nem mondjuk, hogy inkább nem enne az ember, de igen, hogyha jól érez, ugyanez a kategória, mint az előző válaszban, hogy a gyerekről van szó, azért nekik nagyon szívesen, és az önfejlesztés is nagyon fontos szerintem. Drága hajápoló termékek, mondjuk igazából nem érzem úgy, hogy drága a pénztárcámhoz mérten, hiszen ki tudom fizetni. Na igen, ez a kérdés, és pontosan erről szól a műsorunk, amit Katalin is fölvezetett, vagy fölvetett ebben az üzenetben, hogy ha végül is ki tudjuk fizetni, akkor vajon drágának számít-e, de legbelül valószínűleg tudjuk, hogy drágák, és mégis rászánjuk a pénzt, holott lehet, hogy lehetne pótolni mással, de lehet, hogy pont ez az ok, hogy nem sikerült mással pótolni, megpróbáltuk, keresgéltünk, és aztán mégis a minőségi termék mellett döntöttünk. Drága a minőségi csoki, azért, mert a commerce-ebbeknél nagyot zuhant az utóbbi években a minőség. Hát igen, ezt mondják, hogy néhány termékből ilyen-olyan alapanyagok eltűntek, meg minden, és ezért meg kell venni a drágábbat, hogyha az ember igazi minőségi csoki élményre vágyik, de ezt nem tudom, hogy így van-e, de mondják. Az összes más kóla csak egy túl szénsavas büntet, és egy piros színű kóláról ír a kedves hallgató. Én is azt hiszem, hogy ezt a terméket vásárolom leginkább. Minden esetre Milán ezt küldte el nekünk, hogy szerint az összes többi rossz. Én abban sem vagyok biztos, de az igaz, hogy van egy etalon a kólák tekintetében. Arcápolási termékek, van egy teljes, jól bevált rutinom, abból nem engedek, inkább éhen halok, írja nekünk Viki, és hát azért megint csak azt mondom, hogy ne halljunk éhen, annyira talán nem fontos az arcápolás, hogy éhen halljunk, minden esetre köszönjük szépen a választ. Kajarendelés, bár már leszokóban vagyunk róla, fiatalabb koromban 1500 forint volt a 32 cm-es pizza ingyen szállítással, most egy random valamilyen menü után, nem mondom ki a márkanevet, rendelünk, kettőnkre 8-10 ezer minimum, és azért ez nem a flancolásnak a csúcsa. Hát igen, fölmentek az árak, a kiszállításnak is meglett az ára, meg hát igen, sajnos ebben élünk, úgyhogy igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az étterem vagy a pizzázás néha már luxusnak minősül. Hogy másoknak milyen igényeik vannak és mire költenek, hamarosan kiderül, tartsanak velünk néhány zene múlva is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc. Helyszín a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík, Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotó műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a fiatal alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe, tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per álszám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatos, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-as mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

és hátul vadmalacka. Nem a kedves hallgatót minősítem ezzel, ennyi volt a válasza. A kérdése, hogy mi az, amire kicsit többet költ és megfizeti a drágább dolgokat is, az ő kedvéért vagy a saját kedvteléséért, nos hát, hogyha a csíkos hátú vadmalacka a háziállat, arra bizony költeni kell és biztos, hogy meg is érdemli. Kávékapszula, bármi más, otthon, ami otthoni körülmények között készül, azóta nekem ihatatlan, kivéve a nagyon prémium kategóriás otthoni géppel készített kávék, de hát a kávékapszula azt beütött a kedves hallgatónál, nevet nem kaptunk hozzá. Kaptunk viszont Zoltántól egy nevet, és azt is, hogy ChatGPT, Gemini, egyéb AI szolgáltatások annyira a mindennapjaim részévé váltak, hogy nem tudnék megválni tőlük, segítenek a munkában, otthon, rengeteg specifikus témában, cserébe jó drága, bár lehet akciókat elcsípni. Na igen, erről nem is beszéltünk még sokat, hogy milyen akciók vannak esetleg lejárás közeli termékek boltokban, vagy éppen valamilyen, mit tudom én, kuponos napok, vagy ilyesmi, ami hát lehet, hogy átverés, ezt mindenki gondolja át maga. Mondják, hogy érdemes megnézni mondjuk egy drogériában, hogy mennyi a termék 2 héttel a kuponnapok előtt, és lehet, hogy a leértékelt ár az nagyjából ugyanott lesz a kuponnapok alatt is. Na mindegy, ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Nem tudom, hogy így van-e. És igen, a mesterséges intelligencia is olyan, ami manapság már igen, beleszámít talán a luxusba, de a mindennapjaink része. Magánorvos, illetve a kaján igyekszem nem spórolni, inkább arra költök, mint egy újabb ruhadarabra. Plusz, ha smink termékeket veszek, igyekszem jó minőségűt venni, nem szeretek bármit az arcomra kenni. Ez még rímelt is. Nem mondom, hogy olcsóbban nincs jobb minőség, viszont tartóság szempontjában is jobban megéri. Ja, és csak akkor veszek újat, ha kifogy. Évekig gyűjtöttem a rengeteg rúst, meg palettát, aztán a szabja miatt, tehát a szavatossága miatt dobhattam ki, írja nekünk Iza. Köszönjük szépen! Könyvek, meleg otthon. Tudom, hogy lehetne 19-20 fokban is élni, de egyszerűen fázom. 23 fokban szeretek lenni, télen nem idén jellegű zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Ezt írta nekünk Júlia. Köszönjük szépen, tulajdonképpen a párom pont ilyen, ő nem szeret fázni. Könyvekre is nagyon szeret költeni, és igazából a zöldségeket is nagyon szereti, és ebből néha voltak is már nézeteltéréseink. Én tök jól el vagyok 20-22 fokban is, de 24-25-ben meg már néha melegen van. No mindegy, meg lehet találni az egyensúlyt, senki ne aggódjon. Egy utolsó üzenet a blokk végére, macska kaja, az kb. Mindegy én mit teszek, de a cica mindig jó minőségű kaját kapjon. Észreszerítően mocskos drágának találom, 6-8 ezer forint egy pár grammos kis nedves eledel, ami 65-85 gramm, mondjuk ennyi erővel bélszínnel is etethetném. Egyébként igen, néha bele lehet gondolni, hogy akkor már akár kaphatna valami minőségi gurmé kaját is, amit egy cica séf állítana össze neki. Hát nem tudom, de hogyha ez a fontos neked, és ez a fontos bárkinek, akkor legyen ez a fontos, és önnek mi a fontos, mi az, amire költ, ez az utolsó blogban még kiderülhet, 0635 925 925-ös. FM 92 Zekli Rádió.

Ceglét hangjában már nem első alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek. Hamarosan a műsor végére érünk, kedves hallgatók, belepróbálok sűríteni minél több üzenetet, hogy minél többen sorra kerüljenek még ebbe a pár percbe, úgyhogy menjünk is tovább. Garnéla, ezt írta nekünk Dóra, és teljesen meg tudom érteni, hogy ha ez az egyik kedvence, akkor miért ne költene rá? Kontaktlencse, kényelmesebb, mint a szemüveg. Hát igen, meg máshogy mutat az ember szerintem kontaktlencsében. Én szoktam használni kontaktlencsét is, nem annyira sűrűn, de azért elmondom, hogy néha előfordul, hogy egy számomra megbízható oldalról éppen a legolcsóbb kategóriás kontaktlencsét rendelem meg, mert igazából én nem érzek különbséget, remélem, hogy nem károsítom ezzel a szemem, lehet, hogy utána lehetne jobban járni, de azzal például én szeretek spórolni, hogyha van egy két termék, és akkor én az olcsóbbat veszem meg. 3:1 kávé minden ízesítésben, arc és hajápolás, vitaminok, egészséges étkezés plusz edzőterem. Sajnos nekem mind nagyon drága, mégis rászánom a pénzt. Hát igen, ugye ez olyan, mint arra van időnk, amire szánunk, és arra van pénzünk is, amire szánunk. Lehet, hogy valahonnan el kell venni, de hogyha ezek a fontosak a mindennapokban, akkor szerintem igenis meg kell lépnünk ezt, hogy kicsit összeszorítva a fogunkat, máshol spórolunk, de ezek meg lesznek legalább. Francia sajtok, ezt Zsófi írta nekünk. Kivehető fogsor helyett implantátum, ezt pedig Szabolcstól kaptuk. Igen, ez egy érdekes kérdéskör. Talán volt már erről szó, hogy a mosoly azért olyan dolog, hogy magabiztosságot tud adni. Én is megcsináltattam a fogaimat jó pár évvel ezelőtt, már el is mondtam ezerszer, és azóta sokkal jobban érzem magam, mert merek mosolyogni. A sok rétegű illatos, gyakran reklámozott kiskutyával vagy kiskacsával WC-papír. Nagyon köszönöm, hogyha nem ír márkát a kedves hallgató, mert akkor nekem sem kell rejtjelesen beszélnem. És igen, többször került már elő a WC-papír, mert hogy erre is oda kell figyelni. Lakás és ásványvíz. Ezek szerint te sűrűn veszel lakásokat? Nem, gondolom nem erre gondolt a kedves hallgató, hanem arra, hogy a lakással kapcsolatos dolgok és az ásványvíz, ami megint csak olyan, hogy nagyon ütköznek a vélemények, hogy lehet, hogy valakinek a csapvize is tök finom, miért kell palackozott vizet venni, hiszen a palackozás maga elég környezetkárosító hatású, még hogyha vissza is viszi valaki egy repontra. Parfümök és edzősruhák, mindig azzal indoklom meg, hogy de hát körmöshöz legalább nem járok. Egyébként igen, találjuk meg azt az egyensúlyt, amivel le lehet fedni a kicsit többet költésünket. Találni kell egy olyat, ahova nem járunk, és akkor azzal már is spóroltunk egy kicsit, persze csak idézőjelben. Kocsi, nem busszal vagy gyalog menni. Tulajdonképpen igen, hogyha valaki kényelmetlenül érzi magát a tömegközlekedésen, vagy nem szeret sétálni, akkor ez is teljesen ért.

Tehető, illetve legyen a vége ez, pszichológus és magárendelések, írta nekünk Tomi. De maradtak még válaszaink, kedves hallgatók, viszont ma már több nem fér bele, úgyhogy majd egy másik alkalommal folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, visszhall! Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK Irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. Hat részes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csi, Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a Fiatal Alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatos, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért? Elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310 011 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely. Biztonságos tér a lelkednek.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban. Beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják régi és új tagjaikat egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Téma: Heltai Jenő művei. Az időpont május 5-e, kedd, 16 óra 30 perc. Helyszín: a Központi Könyvtár, Cegléd, Szabadság tér 5 per A. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Regisztrálni lehet a központi kukac.könyvtárcegléd.hu oldalon. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Adassék nekik gyönyörűség! Verses összeállítás anyák napjára a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének. 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész a japán sellő, Somos Gyula képzőművész előadása. Május 13-án 17 órától lesz megtekinthető a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködik Orbác Nagy Ágnes. Az egészség nem titok, hanem harmónia. Csík, Szüe, energia és véráramlás értelmezése a Meridiánokon keresztül című könyvét mutatják be. Vendég Zhang Edith, Meridián tanácsadó és tréner, a könyv fordítója és szakmai lektora. Moderátor Kőhalmi Ferenc, és az időpontja május 21-e, csütörtök, 17 óra, természetesen a Ceglédi Városi Könyvtárban. A Ceglédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából alsó és felső tagozatosok részére. Leadási határidő május 15-e a gyermekkönyvtárban. Technika szabadon választható. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj nem más, mint részvétel a Fiatal Alkotók Műhely által szervezett művészeti kurzuson. További információk a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubadi utca 15 szám alatt, gyermek@könyvtarcegled.hu vagy 311-018, természetesen 53-as körzetszámmal. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez természetesen nem a dátum, hanem az előadás címe. Tehát 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Előadók C. Tóth Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és Kapdebó Flórián, történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára. Május 20-án lesz ez az esemény szerdán 17 órától, Cegléden, a Városi Könyvtárban, a Szabadság tér 5 per A szám alatt. Ahogy a többi programnál, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény, ami nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkinek jó szórakozást! Május 16-án futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Gyere el és vegyél részt te is ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsd a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülöd a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kaphatsz. Találkozzunk május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kikapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani másokkal gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhatsz. Beszélgetések, ahol meghallgatnak és ahol valódi figyelmet kapsz. Közösségi programok, hogy tudd, nem vagy egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezz bátran és indulj el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzet 310-011-543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: FM 92 ősz. Egy létre. Egy létre.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melege.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta.